0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végéig Budapesten élelmiszert leginkább csak piacokon és kisebb boltokban lehetett beszerezni. A millennium idejére azonban az egyre gyorsabban fejlődő fővárosban is elhatározták, hogy a város főpontjain vásárcsarnokokkal váltják föl a kofák kültéri standjait. Az ezután felépült 6 nagy vásárcsarnok pedig nem csak az élelmiszervásárlást emelte új szintre, de mára a városképnek is elengedhetetlen részeivé váltak. Az ekkor kialakított eredeti koncepció lényege, hogy a Vámház körúti első számú központi vásárcsarnokhoz 5 fiúk csarnok kapcsolódott. A Rákóczi téri 2-es, a Klauzál téri 3-as, a Hunyadi téri 4-es, a Hold utcai 5-ös, és a valamivel később felavatott a Battyány téri 6-os számú csarnok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hévmegálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomásnál Kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kródi Gyula egyik kedvelt helye volt az egykor a Matild palotában működött belvárosi kávéház. Itt írta meg a Szindbád novellák jelentős részét. Ennek az eseménynek állít emléket a 2021 novemberében felállított Zsáner szobor a Ferenciek tere közelében. A széken ülő író alakja az asztalra támaszkodik, mellette egy üres szék, amelyre az arra járók leülhetnek és akár fényképezkedhetnek is. Mivel az alkotás a fővárosban található többi Zsáner szoborhoz hasonlóan nem került talapzatra.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklót Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és 2 szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomásnál kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklót Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-ig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklót Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomásnál Kisiklót vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklót Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markku Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markku Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a Reggeli Express most lassan bandukol, illetve egészen pontosan sétál. Vasárnapra invitáljuk Önöket a Pest közeli Esztergomba, amiről lehet, hogy keveset tudunk, vagy lehet, hogy mást ismerünk, mint ami fontos, vagy egy séta alatt bejárható. Önöket várja ugyanis a Macesz Likör Esztergom című helytörténeti séta Esztergom zsidó emlékeinek nyomában. Hogy miért most és mik a titkok, ezt fejti föl nekünk Aguerra Zoltán, város történész.
2: Van egy szomorú kötődése ennek az időpontnak, ugyanis ez a másik világháború végén május 11 és 12 volt az az időpont Esztergomban, amely időpontban úgy döntöttek, hogy a város lakosságát összegyűjtik, együtt egyébként a vármegyéből összegyűjtött zsidósággal, hogy őket később aztán Komárom irányába deportálják, és onnan Auschwitzba vigyék. Ezért nem véletlenül nyilván a sétán is elég sok szó lesz a holokausznak az esztergomi eseményeiről. A legtöbb embernek Esztergom város szavának hallatán elsősorban a bazilika meg a tízezres jutott eszébe. Holott egyébként már a harmadik századtól kezdve vannak olyan tárgyi emlékeink, amelyek azt bizonyítják, hogy Esztergomban bizony egy zsidó közösségét a hétköznapjait. Méghozzá egy olyan zsidó közösség, amely egyre csak bővült, igaz, természetesen voltak olyan nehéz időszakok, mint például a tatárjárás vagy a török harcok, amikor aztán értelemszerűen lecsökkent. Viszont, hogyha például megnézzük azt, hogy a dualizmus korban miféle eseményeket is tartott az esztergomi zsidó közösség, akkor abból azonnal kiderül számunkra az, hogy igen jelentős zsidó közösségért. Esztergom tulajdonképpen a mai értelmében csak 1895-től datálható. Előtte az jelenleg csak városrészként felmerülő különböző helyszínei a városnak, azok önálló közigazgatási egységet képeztek. Éppen ezért, amit ma talán a belvárosnak, a barokkori belvárosnak tekintünk, az egykor egy szabad királyi városként versengett, már föl különösen kereskedelem és gazdasági értelemben, a szomszédos városrészekkel, akkor még különálló városokkal, mezővárosokkal, mint amilyen például az a Szent Tamás volt, ahol a zsidó közösségnek a legnagyobb része élt, és ahol egyébként a zsinagóga is ma is látható.
1: A séta nevében szereplő likőr az nagyon vonzó, de hogy kerül ide?
2: Meglepetés, még nem akarok elárulni, azt azonban nem mondhatom, hogy esztergomi zsidó családoknak a kezében voltak olyan vállalatok, amelyek aztán nem csak Magyarországon, de az egész nemzetközi szintéren is maradandót alkottak termékeikkel, és hát a likőrnek valami ilyenhez lesz majd köze, ennek a likőrnek a gyártási helyszínét, és egyébként a családnak a történetét is jobban megismerjük majd a sétán.
1: Hogy kapcsolódik a sétához André Kertész például?
2: André Kertész Esztergomban töltött igen sok időt, amely alatt tulajdonképpen ő megismerkedett a fotózással, amely aztán ő világhírűvé tette, és bizony van olyan felvétele, amelyet éppen az esztergomi zsinagóga előtt készített, úgyhogy ebben az értelemben róla is lesz szó, ráadásul ezt a felvételt ezt majd ott be is mutatjuk az érdeklődőknek. Ennek a sétának a célja az bemutatni azt, hogy vidéki városok tekintetében is vannak és voltak olyan zsidó közösségek, amelyeknek a történetét megismerni és megismertetni szükséges. Ennek a sétának is az lesz a célja, hogy bemutassa azt, hogy Esztergom jóval több annál, mint amire általában gondolkodunk. Sokan jártak már valószínűleg Esztergomban, akár osztálykirándulás, akár csak egy hétvégi, egynapos utazás során. Az a sok információs érdekesség, amely ezen a sétán is elhangzik és bemutatásra kerül, arról talán még az úti könyvek sem írnak sokat.
1: A dolog sportértékét firtatom most.
2: Körülbelül 2 órás időtartamra tervezem mindenki, úgyhogy a kényelmes lábbeli az ajánlott, már csak azért is, mert a 2 órás itt körülbelül 2 kilométeres útvonalon fog végigmenni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy végig rohanunk a városon, sőt a városnak elsősorban csak a belvárosát tekintjük meg. Én bízom abban, hogy az időjárás is a mi oldalunkon áll majd. Kocsis Zoltán volt az, aki azt mondta, hogy minél többet tud az ember, annál kevesebbet tud. És én nekem is tulajdonképpen ez a krédom, hogy minél többet megtudunk, minél gyorsabban választokunk egy kérdésre, annál gyorsabban teszünk fel még további 3 kérdést, amire nem tudjuk a választ. Ezért én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy eljön-e valaha az a pillanat, amikor már egyszerűen mindent meg fogunk tudni egy város történetéről, de én azon dolgozom, hogy azért haladjunk tovább ezen az úton. Nekem az első munkahelyem Esztergomban az idegenvezetői pozíciók voltak, ahol rögtön azzal szembesültem, hogy hát a legtöbb idegenvezető az általában mindig ugyanazokat a száraz adatokat, a dátumokat, építészeti stílusokat és neveket említ, ami hát fogalmazunk úgy, hogy nem a legizgalmasabb érdekességei egy városnak. Én is ezért kezdtem el igazából olyan dolgok után kutakodni, amelyek engem személyesen érdekeltek, és abból indultam ki, hogyha ez engem érdekel, akinek egyébként a végzettsége sem történik, hogy hasonló, akkor hát ez másokat is érdekelhet, és nagy örömömre egyébként azt látom, hogy ez valamennyire ezek a várakozásaim ezek beigazolódtak. Úgyhogy én mindenkit egyébként arra tudok biztatni, hogyha bármilyen téma az otthonával kapcsolatban érdekli, akkor akár otthon a fotelből is, de kezdjenek kutakodni. Azért ma már így 2026-ban nagyon sok minden szerencsénkre digitalizáltak is. Higgye el mindenki, hogy nagyon-nagyon sok érdekességre lehet így rátalálni. Fontos, hogy minden történet egyrészt kontextusba kerüljön, másrészt egy olyan nyelvezettel kerüljön átadásra, amelyet mindenki megért. Ezen felül pedig azért az tényleg nagyon fontos, hogy a séta során minél több akár ilyen vizuális elemek beemelésével lehessen egy-egy történetet közelebb vinni az érdeklődőhöz. És persze az nagyon fontos, hogy tényleg mindezt egy olyan séta keretében valósuljon meg, amelyen a helyszínt az adott történethez tudja valaki kötni. Az mindig jóval egyszerűbb, hogyha valamilyen eseménynek a helyszíne, történeti emlékét az be lehet mutatni, hogy ott van a maga valóságában. A séták egy elég széles spektrumból vonzák az érdeklődőket, de azt azért lehet sejteni, hogy amikor például az esztergomi turisztikai KFT-vel tartunk zseblámpás sétát a Várhegyen, akkor az azért több fiatalt vonz, mint mondjuk egy csak városrészre általános jelleggel fókuszáló séta, de azt azért lehet látni, hogy minden sétán vannak fiatalok és idősek egyaránt, családok, és természetesen most már azt látom, hogy vannak olyan érdeklődők, akik még csak nem is Magyarországról, hanem külföldről érkeztek.
1: Mivel eladható Esztergom? Hogyan adható el Esztergom? Van egy szlogen?
2: Nagyon sok ilyen marketinggel lehet, nagyon sok szlogennel lehetne azért hirdetni Esztergomot. Csak a zsidó történeti séta keretében is nagyon sok mindenben Esztergom volt az első, és egyébként, hogyha kitágítjuk ezt a horizontot, akkor is azt láthatjuk, hogy nagyon sok mindenben Esztergom volt az első, csak ezt meg kell ismerni, meg kell tudni. Én arra biztatok mindenkit éppen ezért, hogy egy kicsit járjon utána ennek az ismeretlen Esztergomnak, ne csak a bazilikát tekintse meg, hanem egy kicsit járjon utána, hogy mi van a bazilika árnyékában átvitt, és szó szerinti értelemben is. Ugye nagyon sokan Budapest közelsége miatt, amely Esztergom számára egyszerre előny és hátrány, csak egy napra érkeznek le a városba. Említette a fürdőzést, ez abszolút egy tökéletes indok arra, már egy tökéletes indok arra, hogy több időt töltsenek Esztergomban, de a múzeumok is most egy nagy fejlődésen mennek keresztül, megújult keresztény múzeum idén nyáron fog megnyílni, a Vármúzeumban is átalakításokat végeznek. Jó. És mi is próbálunk olyan helytörténeti sétákat tartani, amelyek az általános és alapadatokon túl egy kicsit több izgalmat próbálnak felfedni az érdeklődők számára. Az a neve, hogy ismeretlen Esztergom a Facebook oldalnak, és ott
1: 17-e az vasárnap.
2: 95-re odaén, igen.
1: Ahova is?
2: A Mindszenti Herceg Prímás terére, jegyeket pedig a zsidóprogramok.hu oldalon lehet megvásárolni.
1: Majdnem minden információt megtudtunk, ha valami még ismeretlen, akkor keressék a közösségi oldalakon az ismeretlen Esztergom fület, és benne biztosan megtalálják az érdekességeket, az információkat és a válaszokat a titkokra Esztergomról, Aguera Zoltán város történésztől, aki várja önöket, tehát vasárnap Macesz likör Esztergom egy jó sétával, amihez lelassul majd persze a reggeli express is.

A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában adózunk a hölgyeknek, a szépségüknek, a csodálhatóságuknak, az anyaságuknak, a keménységüknek, szóval mindennek. Először is jöjjön a Veduta Muzika koncertje ma este 7 órakor a Kiscelli Múzeumban. Ez egy kamara együttes, nevük jelentése zenei látkép, avagy panoráma. Ez magába foglalja a képzőművészeti áthallásokat, a zene és társművészetek összefonódásából származó szélesebb látószöget, valamint repertoárjuk sok színűségét, ugyanis a három régi zenével foglalkozó hangszeres zenész ma este női komponisták műveit választotta a kora baroktól a kora klasszikáig. Megpróbálom a kiejtésemet előhozni. Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Isabella Leonarda, Maddalena Lombardini, Sirmen, Elizabeth Jacques de la Guerre vokális és hangszeres művei, kamara művei hangoznak majd el Fábián Tímától, Megyeri Noémitól és Vályi Csillától. Ők alkotják tehát a Veduta Muzika kamara együttest, és csatlakozik hozzájuk Bodrogi Éva maga szopránjával, illetve Völgyi Attila is viszi a lantját a Kiscelli Múzeumba este 7 órára, és még mindig a hölgyek, illetve a hölgyek hangszerrel fókuszban a fuvola. Bíró Zsófia fuvola művész és muzsikus társai hangversenye várja majd önöket a Pesti Vigadóban szombat délután 4-kor, és milyen meglepetés, balettal. Mert hogy Bíró Zsófia ritkán hallható programmal lepi majd meg a közönséget, kevésbé ismert francia mesterek brilliáns darabjait szólaltatja meg. A partnerek majd Oboán Szász, Kalicki András, Kerényi Réka hegedűn, Meriske Nikoletta hárfán, és Bene Róza csembalón, illetve majd a közreműködő Szent István filharmonikusok élén Zsíros Leventével, és a meglepetés, néhány elbűvölen szép zenei részletet majd balett is gazdagít a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú táncművészeinek köszönhetően, és természetesen a szerkesztő műsorvezető is hölgy lesz ő, Solymosi Tari Emőke, de még egyszer fuvolával várja önöket a Pesti Vígadóban szombat délután 4-kor, Bíró Zsófia. A legszebb hölgy és talán a legfontosabb hölgy pedig maga a természet. Mindig fölhívjuk a figyelmüket, hogy milyen jók a természetfilmek, illetve hogy van egy természetfilm klub a Magyar Mezőgazdasági Könyvtár, Múzeum és Könyvtárban, ami az első kerületben az Attila út 93-as szám alatt található. Benne pedig remek filmek, amikből most a Megsebzett bolygóból, illetve a Magyar pusztából láthatnak egy-egy részt az összekötő kapocs Rácz Gábor, aki gyönyörű képekkel ajándékozta meg önöket, illetve ajándékoz meg minket ma is, ezek szerint az időpont este 6, és részletet, illetve egy részt láthatnak a Megsebzett bolygó című televíziós ismeretterjesztő filmsorozatból. Ez a környezetvédelemre és az ember természet átalakító tevékenységének veszélyeire hívta fel a figyelmet Balogh János akadémikus szakmai irányításával, valamint az alkotókkal, Balogh Jánossal, Sáfrány Józseffel, és persze Rácz Gáborral, akinek 12 hónap az Erdőn című filmsorozata a klasszikus magyar természetfilmezés egyik kimagasló alkotása, ma este 6-kor pedig a Magyar puszta látható benne, úgyhogy élvezzék a természetfilmeket. Adózzanak csodálattal a hölgyeknek, szeressék őket, és persze minden programhoz jó szórakozást kívánunk, kedves férfitársaim nevében is.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklót Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomállomásnál Kisiklót vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklót Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Magyar és a Nemzetközi Színházi Világ egyik legmeghatározóbb, legmarkánsabb együttese, a Maladipe Színház. A vonalban Balázs Zoltán, színész rendező, a Maladipe Színház vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szia Dina, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A 2000-2001-es évadban alakult meg a színház. Mi volt a fejedben? Volt-e valamiféle elképzelés, vagy ilyenkor az ember úgy elindul valahol, és aztán majd az idők során formálódik az arculat? Szóval hogy történt
2: mindez? Semmi nem volt a fejemben. Megragadta a sors a grabancomat, és ide-oda rángatott. Én meghagytam magam rángatózni. Rángatva lenni, és hát egyszerűen belesodródtam egy olyan kalandba, egy olyan eseménybe, amire egyáltalán nem voltam fölkészülve, de ha már benne voltam, akkor megpróbáltam a legtöbbet kihozni belőle. Ez volt az a bizonyos felkérés, amit egy Dragan Ristić nevezetű szerb producer ajánlott, és azt szerette volna, ő mint cigány is származású alkotó művész, hogyha Magyarországon ugyancsak roma és nem roma művészek találkozásából igazi európai színvonalú színház születik, és többféle rendezőt megkeresett, akik ilyen-olyan stílussal járultak volna hozzá, az egyedi szemléletet mindig szem előtt tartva, de egyik sem vállalta, túl egzotikusnak tartották, abban viszont egyet értettek, hogy van egy elvetemült fickó az egyetemen, akkor végzős rendezőszakon én, Balázs Zoltán, aki biztos be fogja vállalni, mert szereti az ilyen különleges vállalkozásokat, és van annyira szenvedélyes, meg kíváncsi, hogy fejest fog ugrani ebbe a felkérésbe. Hát így is lett. A darab maga zsák vagy a behódolás volt UNESCO-nak egy abszurdja, amiről azt kell tudni, és hát ezt közöltem Ristićcel is, hogy az egész világon megbukott. Valahogy őt ez nem hozta lázba, mármint negatívan azt mondta, hogy viszont most nem fog megbukni, ő így érzi. Hát mivel így érezte, én meg már igent mondtam részben erre az egészre, mert annyira lehetetlen volt a helyszín is, ahol megvalósítottuk végül a Roma Parlament, hogy aztán már csak arra figyeltem, hogy azokkal a művészekkel, akiket felkértem, a UNESCO-i világot ki tudjuk bontani, és kiderült, és ez az eseménynek a lényege, hogy mindaz, amit addig abszurdnak vagy furcsának gondoltunk, az hirtelen nagyon evidens, érthető hétköznapi lett, feltétlenül és leginkább arra gondolva, hogy a három orrú menyasszony, aki egy fehér színésznő által, Molnár Elika által volt megfogalmazva, és zsák találkozásra, aki egy roma fiú által volt színpadra fogalmazva, macska nyelven történő dialógusa mindenki számára érthető volt. És ez a fajta reveláció, ez a fajta őrületes eufória, ami mind a művészeket, mind a nézőket a művészekhez kapcsolta egymáshoz és a nézőkhöz, az megalkotta a Maladipének az első auráját, és gyakorlatilag ennek az élmény a megfogalmazása a név is, ami találkozást jelent, mert azt kértem a cigány színészektől, hogy ezt az érzést, ezt az eufórikus energiát, ezt ők hogyan hívnák, hogyan neveznék lovári nyelven a saját nyelvükön, és akkor azt mondták, hogy Maladipe, Maladipe, és hát így lett a társulat neve, ez a amúgy gyönyörű név, és hát reméljük, hogy hülyek maradtunk ennek a lényegéhez.
1: Hát akkor ezek szerint itt már nem volt kérdés az, hogy te maradsz, te leszel a Maladipe Színház igazgató művészeti vezetője.
2: Kérdés volt, én azért nem úgy rendezkedtem be, vagy nem bérteztem föl magam hideg élelemmel, hálózsákkal, hogy hosszú távon társulatot fogok majd vezetni, viszont olyan magától értetődő módon organikusan kapcsolódtunk egymáshoz, és font össze minket ez a találkozás, hogy stílusos legyek, hogy az ő igényük, mármint az együttessé, akkor még ugye nem strukturális formában, bíztató jelleggel arra inspirált, hogy neki beselkedjek a következő produkciónak, ez volt a Bolondok iskolája, ami már a szkénében volt bemutatva, és nem csak cigány és magyar, hanem már latin nyelven is játszottak a művészek, Kálid Artúrral és hát nagyon Partinórival, Soltész Erzsébettel kiegészülve. Ez egy elképesztő előadás volt, aztán jött a Négerek, és hát valahogy nem tudtunk a bűvköréből ennek a vállalkozásnak kimenekülni. A nézők igényelték, a kritika szerette, és hát mi meg hagytuk magunkat sodortatni, és hát mindig rádobtunk egyet a tűzre, aztán ez a tűz egyre nagyobb lánggal égett, és hát idáig tart most a füstje.
1: Amikor az alkotókkal közösen kitaláltátok a Maladipe nevet, ami most mondtad, hogy találkozást jelent, akkor milyen értelemben gondoltatok találkozásra? Kivel? Kivel? Vagy mivel találkozni?
2: Hát egyrészt különböző kultúrákból érkező művészek találkoztak, ami azt jelentette, hogy más-más indítatással, más-más háttérrel, más-más személyiséggel járultak hozzá ahhoz az összművészeti vállalkozáshoz, ami egy új színházi nyelven fogalmazó produkció vagy produkciók sorát jelentette, és hát azt gondolom, hogy ez mind a szakma, mind a közönség nem véletlenül honorálta, mert valami olyasmivel találkozott, ami másképp szólt mindarról, amit addig a színház így vagy úgy feldolgozott számukra, akár klasszikus, akár kortárs anyagok formájában, valamiféle szellemi szabadság, kísérletezés, vállalkozókedv jellemezte, és elementáris energia, és a teremtő kedv, ami mindent átjárt. És én azt gondolom, hogy ez ragadós volt, és ez lehetett valószínűleg ennek a hosszú távú építménynek az alapköve, vagy legalábbis az alapkőletétele.
1: És a teremtő kedv az maradt, 25 éve tart. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Balázs Zoltán színész rendezővel, a Maradipest Színház igazgató művészeti vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladipe Színház alapító, igazgató művészeti vezetője. Az, hogy a Maladipe Színház egy avantgárd alkotóműhely, a művészi megnyilvánulásai sem feltétlenül illeszkednek valamiféle színházi kánonba, az milyen kihívást jelentett számodra? Egyáltalán ez az első perctől kezdve így volt, vagy az út során a 25 év alatt találtátok meg azt az arculatot, azt a szellemiséget, amit visztek tovább?
1: Nem volt kihívás, mert én magam hordozója voltam már ennek az avantgárd gondolkodásmódnak, vagy létezési formának. Én gyerekkorom óta állandóan csintalan huncut alkotóként, tehát akkor még nem alkotóként, hanem lényként, aki későbbiek során egyre tudatosabban az alkotás felé fordult, hordoztam magamban ezt a fajta kísérletező attitűdöt, és hát aki a környezetembe került, vagy akinek én a környezetébe kerültem, és hasonló genetikai berendezkedéssel, vagy hozadékkal bírt, hát megfertőztük egymást rendesen, úgyhogy én ilyen fertőző típus vagyok, de hagyom, hogy engem is fertőzzenek, és hát ahogy Sándor el István kérdezte annak idején, amikor berobbantunk, mert tényleg eufórikus élményt okozva önmagunknak, a közönségnek, a szakmának, robbantunk be Maladipeként a színházi köztudatba, megkérdezte Sándor el István az egyik kritikájában, hogy a titkok titka, hogy hogyan születhet a periférián szinte semmiből ilyen jelentős színház. Hát azért születhetett, mert az elementáris, a tudatos keveredett egymással, egyfelől az, hogy mindig megújulni, mindig máshonnan közelíteni, és nem elfelejteni az alapértékeket, amelyek mind a személyes, mind a művészi találkozásokat építik. Ez technikai, strukturális, gondolkodásbeli, szellemi tudatosulást jelentett, és hát ne felejtsük el, hogy mi exkluzív műhelyén nőttük ki magunkat egy ilyen érdekes, kisebbsége kultúráját ötvöző együttesből, egy ilyen egészen furcsa önmagát megíró történetként egyre bátrabban, egyre szabadabban, egyre jobban felbértezve haladtunk a magunk útján, de azt hiszem az avantgardizmus az leginkább abban mérhető, hogy nem igazodtunk másokhoz. Szóval nem akartunk trendekhez, stílusokhoz, divatokhoz kapcsolódni, ez belőlem hiányzik, és mivel belőlem hiányzik, és szegények engem kaptak, vagy így dobta a sor, ezért utána már nekik sem volt lehetőségük úgy ficánkolni, vagy illeszkedni a már bevált formákhoz, tartalmi formai egységekhez, amelyek uralták akkor a magyar színházi közéletet, és nem csak a magyar színházi közéletet, mert a Maladipének a legnagyobb szerencséje az, hogy nagyon hamar kikerült a nemzetközi színházi terepre, piacra, és kézről kézre adták az előadásainkat és az együttest. Ezért mi nagyon hamar megmerítkezhettünk az épp aktuális színházi trendekben, meg hát olyan kapcsolati rendszert, hálózati rendszert tudtunk építeni, amelynek köszönhetően a legnehezebb korszakokban és a későbbiekben helyt tudtunk állni, és hát a turnék, a fesztivál meghívások és az egyéb vendégjátékok életben tartották a 7 különböző csapatot, együttest, akik a 25 év alatt megrajzolták, megalkották nem akármilyen egyéniségekkel a Maladipe arculatát.
0: Én azt hiszem, hogy a hozzád kapcsolódó alkotóművészek természetes módon azt képviselték belül, amit te magad is, nem? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valahogy igazodtak hozzád, vagy nem is tudom, hogy mondtad az előbb, hanem hogy egyszerűen ők is hasonló módon működnek, vagy hasonló módon gondolkoznak a művészetről.
1: Valóban hordozói kell legyenek valamiféle eredetiségnek, vagy egy színvonalra való törekvésnek, egy bizonyos igényszintet, vagy igényességet már autentikusan meg kell önmaguk számára fogalmazniuk, de hiába ezt ismerjük, ezeket a példákat fogalmazza meg egy művész itt vagy ott önmaga számára, ha nem kerül olyan közegbe, vagy nem talál olyan inspirációs forrást, energiát, személyt, csapatot, aki ezt életre kelti, vagy mozgásba hozza. Itt minden összeáll, tehát nagyon szerencsés csillagzat alatt született meg a Maladipe, és hát inkább az volt a kérdés, hogy amikor így a spontaneitás, meg az egyre tudatosuló folyamatok megpróbálták önmagukat egyre magasabban kvalifikálni, és egyre több kihívással szembenézni, hogy ne torzuljon el, és ne higgyük el, hogy mi vagyunk az origója, a centruma mindennek. Tehát magyarul azt a fajta közmondást, amit sokszor elmondtam a művészeknek, aztán ők már autentikusan, személyesen továbbadták, és mindig emlegetik, hogy a gőg a bukás előjele, ezt kerüljük el. Tehát az elbizakodottságot ezt megpróbáltuk időben távol tartani magunktól, mert a törékenység, a kísérletező kedv, az újratervezés képessége örömmel kell, hogy ellásson mindannyiunkat, és nem baj, ha valami nem azonnal mutatja meg magát, mert a törekvés a tökéletesre, az kellően izgalmas és erőteljes motorizációs szándék. Ezeket meg kellett értsük, ezeket meg kellett segítsük egymásban, de azt gondolom, hogy attól lett formáció idővel, hogy mi egy közös szótárat alakítottunk ki nagyon hamar, és ezzel a szótára már hivatkozni tudtunk, és akkor ebből merítkezve mindig egyel gazdagabb, egyre változatosabb, egyre újszerűbb témákhoz, szerzőkhöz nyúltunk. Hát elég, ha csak a repertoárunk akkori korszakához térünk vissza, ahol Hölderlint játszottunk, Vörös Sándort játszottunk, Diszpiánszkit játszottunk, Gelderódot, hát nem tipikusan magyar színpadra író szerzők, de olyan szerencsénk volt, hogy többek között Béres Ilona jött el vendégként a Teomachiába, aki hát nem akármilyen színvonalon és jelenléttel mutatott példát az épserdülő, fejlődő és hát a változás szem előtt tartó Maladipe együttesnek, mondjuk a Kronosz szerepet illetően a Teomachiában. De hát említhetem ugyanígy Gombár Juditot, Gócán Juditot, Szőlősi András, Sári Lászlót, Magyaró Kornélt, akik nélkül nem lett volna együttes, mert ők hozzám szegődtek alkotótársként, és így állandóan vizuálisan, akusztikailag, dramaturgiailag egyre többet és többet ajánlottunk az együttes tagjainak, meg hát nyilván rajtuk keresztül önmagunk számára is, ami inspiráló tényezőként magasodott előttünk.
0: És akkor jövünk is vissza, jó? Végig beszéljük a 25 évet, itt leszünk még 25 napig, de annyira jó, amit mondtál az előbb, hogy a gőg a bukás előszobája, vagy előjele, hogy is mondtál?
1: Előjele.
0: Hát figyelj, ez tökéletes, azt hiszem, hogy ez minden szinten érvényes. Jövünk is vissza. Abszolút. Balázs Zoltán színész rendező, a Maladipe Színház vezetője, alapítója, művészeti igazgatója a vendégem.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál Kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárca vezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és 2 szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomásnál Kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A Kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdony és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni. Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, 25 éves a Maladi Pest Színház, hát ez már történelem. Erről beszélgetek Balázs Zoltán színész rendezővel, a Maladi Pest Színház alapító igazgató művészeti vezetőjével. Milyen fontos állomások voltak a színház életében, amelyekről úgy érzed, akár utólag, akár már akkor is, hogy valamilyen módon meghatározták a további utatokat?
1: Leginkább azok a korszakok, amelyek bizonyos társulatokhoz köthetőek, gondolkodásbeli, szellemiségbeli, stílusbeli, fogalmazásmódbeli egyéniségekkel és sajátosságokkal felruházva, különböző művészegyéniségek által kibontott formai tartalmi egységek, amelyek hát olyan fesztivál előadásokként maradtak meg a köztudatban, amelyek példát vagy inspirációt jelentettek más színházi kultúrában nevelkedett rendezők,

0: művészek számára is. Ehhez persze az kellett, hogy mi rendszeres vendégei legyünk Európában, Ázsiában, Amerikában és a későbbiekben Afrikában is a színházi kultúrák színpadainak, különböző színpadainak, fesztiváljainak, és hát valahogy ez az érték egy idő után már mindenki számára jól ismert és példaértékű volt itthon és külföldön, és hát inkább az volt a kívás, hogy hogyan tudjuk mi magunkat újra fogalmazni, újra teremteni, hogy ne ismételjük, ne elfogjon mindaz, amit feldobtunk, felvázoltunk, felépítettünk, hanem új kontextusba helyezzük, és hát valamiféle olyan színház csinálási folyamatot tudjunk magunk előtt képviselve görgetni, ami a változást indukálja. Tehát a transformáció, a metamorfózis az mai napig lényege a mi gondolkodásmódunknak, és azt hiszem, hogy ebben lehet igazán a különböző korszakokat, állomásokat, stációkat mérni, az szerint, hogy milyen épp szabályos vagy szabálytalan színészi megoldásokat emeltünk be az amúgy koncepciózus és módszer alapú gondolkodásunkba. Ez nagyon fontos, mert mint a blöfföt, ez megint a személyemből fakad, igyekeztünk mindig elkerülni. Szóval hogy csak azért nem állítottunk valamit a színpadra, így vagy úgy, mert az olyan aranyos, érdekes, cuki, ja, így szokták, vagy hát láttuk így is, meg láttuk úgy is, meg a nézőn eznek biztos be fog dőlni, vagy a szakma imádni fogja, hanem azért fogalmaztunk valamit színpadra, mert mi el akartunk vele számolni az üggyel, a témával, azzal a vállalkozással.
1: De ha ez a személyedből fakad, jól értettem, a blöff fakad a személyedből, arra mondtad?
0: Nem. Azt elkerülendő.
1: De azt elkerülendő. Jó.
0: Tudatosan, okozati rendszerekre figyeltünk, tehát olyan viszonylatok, olyan struktúrák, amelyek összefüggésekre épültek, és ezért a sajátos színházi nyelv és gondolkodás, amit a Maladipe képvisel, az tényleg a koncentrált műhely munkára, az intenzív színészi együttlétre is egy közönséggel való folyamatos előremutató kommunikációra épít.
1: Jó, azt hittem az előbb, hogy valamilyen módon ezt a személyiségedből vagy a művészi megnyilvánulásadból így igyekeztél kivonni, erről van szó, de akkor nem, hanem ez nincs is ott.
0: Nem, a blöff nincs, ellenben az improvizációra való képesség, készség az ott van, és ezt a Maladipe és művészek magas színvonalon gyakorolják.
1: És akkor ha már itt tartunk, az előbb említettél egy szótárt, amit ti magatok alkottatok meg. Ez egyfajta művészi nyelvet jelent, vagy valamiféle művészi eszköztárat?
0: Mindenképpen ez innovatív színházi megoldásokra utaló, vagy azt megsegítő alapfogalmakra, személyekre, gondolatokra, szándékokra, amelyekre nagyon könnyű hivatkozni egy próba folyamat során. Szóval nem mindig előről kezdjük, hanem építjük az adott fázissal már felruházott vagy kiegészített folyamatot, és így a művészeknek az evolúciója sokkal látványosabb. A zenével, a mozgással, a látvánnyal egy szintre emeli a beszédet, a szöveget, az ő jelenlétük, és hát azért ez egy másfajta érzéki élményt jelentő élmény, sajátos esemény, ami a nézőket is egy másfajta aktivitásra inspirálja vagy bíztatja.
1: A különböző nemzetközi színházi fesztiválokon való részvétel nagyon sokat adott a Maladipe Színháznak, azt mondtad, és hát ez teljesen értelemszerű. De hogy volt-e ennek valamiféle erőteljesen, szinte kézzelfogható jele, amikor hazatértetek, vagy ez egy folyamat volt, ez egy folyamatos változás, ami a hatások miatt, a benneteket ért hatások miatt alakult ki?
0: Hát a színészekre mindenképpen hatással volt, hogy különböző színházi kultúrákban mutathatták meg magukat, ugyanis másfajta viszonyuk lett a kockázattal magával, vagy a kockázati faktorral, ami az előadásaink része volt, ugyanis az a társulat, amelyik mindig a saját belterjes közegében, az általa tisztelt és az őt szerető közönség jelenlétében játsza kizárólag az előadásait, nem kell annyit kockáztasson, mert úgyis szeretve van, vagy legalábbis megbocsátják a kevésbé sikerült pillanatokat a nézők, mert hát láthatják a kedvenc színészét, a kedvenc együttesnek a munkáját, az új bemutatóját, ami mondjuk nem áll olyan erős lábokon, de mégiscsak a mi gyermekeink, a mi művészeink csinálták, és a többi szerintem értik a hallgatók. Kint külföldön minden este másút játszani, az azt jelenti, hogy meg kell hódítanom az adott közönséget, és nincs arra recept vagy garancia, hogy a Maladipét ismerik, és alig várják, hogy láthassák, hanem a Maladipét akkor este fogják megismerni, abban a találkozásban, amit a művészek magas színvonalon kivitelezett, tehetséges munkája képvisel, és ez maradandó élményként megtapad az aktuális kultúra, vagy aktuális színházi közeg személyeiben, és hát úgy emlékeznek rá, hogy ahogy azt az előadást az a közeg játszotta, az az együttes, na olyat mi még nem láttunk, vagy de jó lenne ebben részt venni. Egy egészen konkrét példát tudok mondani, hogy a sors milyen csalafinta, milyen játékos. Egy színész érkezett nemrég a Metri Művészeti Központba, aminek én művészeti vezetője vagyok körülbelül másfél éve, egy albán származású művész, aki egyszer csak az előadás után szóba hozta, hogy rá nagy hatással volt annak idején az Exponto Fesztiválon egy Übü Király előadás, ami újságpapírok között játszódott. Na hát összenéztünk a producceremmel, hogy most akkor mondjuk, vagy nem mondjuk, hogy ezt az előadást ugye én rendeztem, és a Maladipa előadása volt is, hogy azt mondta a színész, hogy azóta is ezután az előadás után sóvárog, mert ő akkor érezte, hogy végre olyan színázott lát, amiben ő részt akarna venni, és hogy ki a franca rendező, és ki ez az együttes, és azóta is ezen töri a fejét. És mondtuk, hogy itt a rendező, és itt a színház. Hogy x év, amíg a kígyó a farkába harapott, és a színész találkozott azzal, aki ezt az ajánlatot tette neki annak idején, a milyen hatással volt. De hát ebből millió hasonló példát vagy történetet tudok elmondani, felfesteni, mert tényleg akkor találkozik így az ember a világgal és a világ vele, ha úton van. Ha otthon a biztonságos közegében teremti a saját univerzumát, akkor nem tud ilyen hatékonysággal, nem tud ilyen elementáris erővel találkozási pontokat generálni.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Balázs Zoltán színész rendező, a Maladipa Színház alapítója, aki egyben igazgató és művészeti vezető is.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladipe Színház alapítója, igazgatója, művészeti vezetője. Hát 25 évesek lettetek, ugye ezt feltétlenül meg kell ünnepelni. Hogyan zajlik az idei jubileumi év?
1: Szerényen, de elmélyülten. Hát ugye az anyagi fedezetünk az nem túl jelentős, de a törekvéseink, a terveink viszont annál mérvadóbbak. Természetesen készülünk egy jubileumi előadással, egy összművészeti produkcióval, aminek az öltöny a címe is Kentemba, egy afrikai, dél-afrikai származású író a szerzője. És hát ezt az öltönyt, hogy ne legyen egyszerű, Peter Brook után én magam rakom színpadra Európában, de jazzopera műfaját érintve, aminek a zenéjét Kovács Adrián zeneszerző szerzi, Radnai Csilla a női főszereplő, Bányai Kelemen van a Fehér Ferenc a további férfi szereplők, illetve hát egy öttagú zenekar kíséri őket, és egy nagyon különleges, nyilván tőlünk már el is várják egy egyedi, sajátos színházi elképzelést megvalósító kivitelezésben látható, majd a Metri Művészeti Központban, és aztán különböző magyarországi és külföldi fesztiválokon, hiszen itt is partnereink bizonyos fesztiválok és színházok, többek között dél-afrikai fesztiválok. Úgyhogy hát ez az együttműködés már zajlik, már a próbák folynak, és június 26-án lesz a magyarországi ősbemutatója.
0: Hol?
1: Bánkon, a Metri Művészeti Központban, de hogy ne legyen egyszerű, ahogy említettem, a bemutatón túl még egy könyvet tervezünk kiadni idővel, hogyha megjön és meg lesz a megfelelő tőke, a fedezet. A Maladipe 10 év után volt egy album, amit 10 éves évfordulón kapcsán meg tudtunk jelentetni magyar-angol nyelvű kötet, annak a folytatását plusz 15 év Years címmel tervezzük szintén kiadni, és hát ez főleg a színházi műhely szakmai evolúcióját, a művészeti, művészetpedagógiai tevékenységünket, és hát a nemzetközi jelenlétünket taglalja rengeteg fotótársaságában szakírók szövegeivel.
0: És mindezeken túl a 25. évadban kezdi meg működését a Maladipe Színház által alapított Gombár Judit Alapítvány is, ugye?
1: Így van.
0: Mi a célja ennek a díjnak?
1: Hát a célja az, hogy a Jutka, aki mind az én, mint pedig a Maladipe meghatározó díszlet és jelmez tervezője volt, és egy páratlan emberi alkotói nagyság, hogy ez egyfajta tisztelgés legyen, már mint a díj. Az
0: igen, mert létrehoztatok egy díjat, ugye? Tehát az alapítvány hozta létre, igen.
1: Gombár Judit összművészeti díj, és hát igyekszünk olyan személyeknek átadni majd, akik egyedülállóan kvalitásos művészek, akiknek a látásmódja és innovációs szándéka teljesen új mércét állít a színház, vagy épp a társművészetek jövője elé. Minden évben szeretnénk átadni, és hát egy alapítvány és annak egy kuratóriuma dönt majd a díjazottak személyéről.
0: Az alapítvány által megalkotott díj minden év szeptember 13-án a korszakos alkotó születésnapján kerül majd átadásra ünnepélyes keretek között. Ez is tehát egy újdonság. Nagyon sok konkrétumról beszélgettünk, de arról még nem, hogy téged személyesen hogyan érint az, hogy 25 éves lett a Maladipe?
1: Hát úgy, hogy én jövőre leszek 50,
0: ja.
1: Már jó lett volna, ha megtörténik, mondjuk az idén, én nagyon várom, mert én úgy értem, hogy minden, ami eddig történt, az csak előkészülete volt egy következő fejezetnek, úgyhogy a 25 számomra igazából mondjuk munkamennyiséget, meg szenvedét, meg energiát, meg minden egyéb dolgot, amit befektettünk tekintve legalább 50 év, ez nem is 25, és nem csak részemről, hanem a játszó alkotótársak részéről is, de igazából valahogy ez is olyan számomra, mint egy játék, hogy úgy elkezdődik, és akkor egyikből a másikba, egyik ötletből, egyik inspirációból, kreatív pillanatból a másikba ugrunk, sodródunk, és ennek teret, lehetőséget kell adni a művészi kontinuitás jegyében, úgyhogy én nyitott vagyok mindenre, és igyekszem, ahogy eddig is megengedni magamnak, hogy szabadon csak olyan alkotótársakkal, olyan témákat, olyan közegekben, olyan meghívásokat elfogadva valósítsak meg, amelyek engem fejlesztenek és kihívást jelentenek, és több leszek holnap, mint ma voltam azáltal, hogy ezeket elvállalom, és hozzárendelem, amin van. Hát valami ilyesmi a jövőképen.
0: Ez csodálatos, ez nagyon szép, és nagyon jó most ez a 25 év, mert hogy te meg 50 vagy, és akkor arra gondoltam, hogy majd ha 75 lesz, leszel, ugye akkor 50 lesz a maradipe, szóval ennyit még így ki tudtam számolni, az is milyen jó kis...
1: Menjünk tovább a 100-ig.
0: Menjünk tovább a 100-ig, igen.
1: Nézd, ha Attenborough-nak sikerült, Kurtágnak azért talán nekünk is.
0: Így van, ez a minimum célkitűzés. Nagyon szépen köszönöm, és sikeres, sokszor 25 évet kívánok a maradipe színháznak, meg neked is.
1: Minden művész nevében köszönöm, aki a maladipét építette. Köszönjük szépen.
0: Balázs Zoltán színész, rendező, a Maladipe Színház alapító igazgató művészeti vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Átadták dossziéikat az Orbán kormány távozó miniszterei. Kezdeményezte az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását a civil áldozatokat követelő orosz támadások miatt az ukrán külügyminiszter. Délután összegyűlhetnek a felhők, a hőmérséklet csúcsértéke 17 és 25 fok között alakul. Jó reggelt kívánok! 2026. május 15-e péntek van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Megtörtént a hivatalos átadás átvétel a leköszönő és az új kormány miniszterei között. Magyar Péter feszültnek nevezte a találkozót és bírálta, hogy nem minden miniszter az új kormányzati struktúrának megfelelő bontásban adta át a dokumentumokat. A kormányfő azt mondta, elfogadták a leköszönő kormánytagjainak javaslatát, hogy egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel végkielégítésüket. Elrendelte az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2023-as törvény teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a miniszterelnök. Emellett átfogó kórházi hűtési programot hirdettek az egészségügyi szolgáltatóknál. Kormányhatározatokban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthon jogsértéseinek kivizsgálását. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a hétfő. A magyar kormány mélységesen elítéli a Kárpátalját ért orosz támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte az orosz nagykövettel az új magyar külügyminiszter. Orbán Anita a dróntámadás sorozat után kérette be a diplomatát, és közölte, elfogadhatatlannak tartják, hogy már a magyarok lakta Kárpátalját is támadják az oroszok. A budapesti orosz nagykövetség az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a dróntámadást. Kezdeményezte az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását a civil áldozatokat követelő orosz támadások miatt az ukrán külügyminiszter. A politikus azt mondta, Kijevben a támadás legalább 8 ember életét követelte, köztük egy 12 éves kislányét is, és több tucatnyian sebesültek meg. Leállította több mint 4000 amerikai katona Európába vezénylését a Pentagon, a katonákat eredetileg lengyelországi rotációs misszióra küldték volna. A kínai elnök szerint 2026 történelmi fordulópont lehet a kínai-amerikai kapcsolatokban, amely új fejezetet nyithat az együttműködésben. A politikus és Donald Trump amerikai elnök Pekingben kezdett kétnapos tárgyalást. Donald Trump 2017 után most először látogatott Kínába amerikai elnökként. Kevin Warsh közgazdászt választotta meg az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed új elnökének az amerikai szenátus. Az új Fed elnök június közepén vezeti először a kamat döntőülést. Délelőtt még többnyire napos komoly felhős idő várható, majd nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. A hétvégén borongós esős idő, néhány fokkal hűvösebb lesz. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a baleset történt a Pesti alsórakparton délfelé a Dráva utcánál, a forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is korlátozásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Távhővezeték javítása miatt lezárták Pesterzsébeten a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál, így az Ilak utca felől Zsák utca lett. A 36-os autóbusz, illetve a 966-os éjszakai járat terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után vízvezetéket javítanak, itt útszűkületen kell áthajtani. Ma délelőtt 9 órától nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban, várhatóan 13 óráig karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. pedig kezdődjön a nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: május 15-e van, péntek reggel. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. A Klasszik Rádió 92.1-en ma is elindul a nyitány, és egészen 10 óráig tart. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában, 7 óra 25 perc környékén. Szabó Marcell zongora és Bánkövi Bence cselló koncertjére hívjuk meg a hallgatókat, amely május 21-én lesz a Klebersberg kastélyszalonban. Tavaszi hangversenyük vezérmotívuma a légérség, frissesség és a sziporkázás. A koncert első felében Bécsbe kalauzolják a közönséget, a bécsi szalonok és baráti összejövetelek hangulatát idézik meg édes, bús, nosztalgikus hangvételekkel, míg a második felében a sziporkázó humor és frissesség kerül előtérbe. A reggeli express vendége pedig Szabó Marcell zongoraművész lesz. 8 óra után a hangjelek rovatunk jelentkezik, itt pedig a vendégem már Lukács Miklós. Liszt és Erkel díjas cimbalomművész lesz, május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül, a művész egyetlen hatalmas ívben köti össze az ókori görög himnuszokat, a reneszánsz táncokat, valamint Bartók, Kurtág és Ötvös Péter művészetét kortárs improvizációival. Szerintem ez egy igazán izgalmas koncert lesz, de erről fogunk beszélgetni, tehát 8 óra után. 9 óra után pedig a Szép Művészeti Múzeumba hívom meg a hallgatókat, a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei, a Christoph Blocher gyűjteményből című tárlat ugyanis június 7-ig látogatható a Szép Művészeti Múzeumban. Első alkalommal mutatkozik be Svájc határain kívül az alpesi ország egyik legjelentősebb magángyűjteménye. Mindezekről pedig a reggeli tárlatban Bors Bulbuk Zsuzsanna művészet történésszel, a kiállítás egyik társkurátorával fogok beszélgetni. A műsor pedig kezdődjön el Handel B-dur Concerto Grossójának az 5. tételével a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre az új kezdet. Azt gondolom már sok felől bejártuk ezt a témát, de a mai napon érkezzen egy új megközelítés. Ha vársz valamire, akkor ezzel egy várakozó állapotban vagy, és az élet is kivár veled szemben. Akkor ezt üzened mindennek magad körül. Még várok, várok valamire, hogy jöjjön. És a dolgok magad körül ezt fogják csinálni. Várnak. Rád várnak.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Szabó Marcell, zongoraművész. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szabó Marcell zongora és Bánkövi Bence csellóművész közös koncertjére várják az érdeklődőket május 21-ére a Klebelsberg Kastély Szalomba. A tavaszi hangversenynek vannak vezérmotívumai, így ezt fogjuk átbeszélni nem is olyan sokára, de egy picit idézzük fel, hogy a te, illetve Bánkövi Bence csellóművésznek a közös kapcsolata mikor indult, és hát így nagy vonalakban foglaljuk össze, hogy mi minden történt már a ti közös utatok során.
2: Hú, igen, a Bencével már sok-sok éve ismerjük egymást. Nem is emlékszem, az első találkozásunkra, talán a rádióban adtunk egy közös koncertet, és aztán igazából szerintem a mi együttműködésünknek úgymond a koronája vagy csúcspontja az a tavalyi Hungaroton lemezfelvételünk volt. És ha már kicsit előre rohanhatok, akkor egyébként most a tavaszi koncerten majd ebből játszunk is egy keveset, úgyhogy Bencével már tényleg régi motorosok vagyunk együtt.
1: A lemezről mesélj még egy picit, hogy ide mik kerültek bele, és miért ezeket válogattátok?
2: Alapvetően a lemez koncepciója Bencének az ötlete alapján valósult meg, és hát magyar és orosz zeneszerzők művei kerültek fel az albumra, és hát amikor megkeresett ezzel az ötlettel, hogy hát vállalnám-e, hogy akkor én részt veszek ennek az elkészítésében, akkor a műsort, illetve a Bencét ismerve nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert tényleg a magyar és az orosz vonal az nekem is a kedvenceim közé tartoznak, ezt talán már nem is nagyon kell hangoztatni.
1: Így van, és most itt egy gyors megjegyzés, ugye van az orosz zenei fesztivál, amelyről minden évben szoktunk beszélgetni.
2: Igen, annak is nem rég lett vége nagy sikerrel, úgyhogy természetesen az orosz vonal az mindig közel áll a szívemhez. Erre vettük föl Stravinskynek az olasz vit ciklusát, amit játszunk is majd most a Klebelsberg kastélyban májusban, és ez egy nagyon izgalmas darab, mert igazából ez nem egy csellóra íródott eredetileg, ez a művész egy balett volt, és Pergolesinek a motívumait használta föl Stravinsky, és aztán Piatigorsky csellóművész dolgozta át Stravinskyval közösen egy ilyen suite formában cselló zongorát iratra, és hát annyi jó élményünk volt ezzel kapcsolatban, én nem ismertem be valami szintén korábban, tehát Bencének tanultam meg ezt a művet, és amikor koncerteken játszottuk korábban, akkor nagyon-nagyon sok ember jött oda hozzánk, hogy hát ők nem is tudták, hogy Stravinsky ilyen zenét tud írni, és tényleg humoros, friss, tényleg tavaszias zene, úgyhogy én ezt mindig nagyon nagy örömmel veszem elő, és hát nem csak az orosz vonal miatt, hanem azért is, mert hogy tényleg egy különlegesség, és az emberekre egy kis újdonságot tudunk nyújtani.
1: Kik voltak azok a magyar művészek, akiknek a művei elhangzottak ezen az albumon, még ezt árult el?
2: Természetesen volt Bartók rajta, volt Dohnányi, illetve volt Bánkövi Gyula műve is, úgyhogy tényleg mindenféle magyar szerzőktől válogattunk. Nagyon változatos kis album lett belőle.
1: Tehát május 21-e, Klebelsberg Kastély Szalomban közös koncertetek lesz, és ugye úgy kezdtük, hogy a tavaszi hangversenynek vannak vezérmotívumai. Na de mik ezek a vezérmotívumok?
2: Igazából azt tudnám felsorolni, amit a tavaszról eszünkbe szokott jutni, szóval, hogy légiesség, könnyedség, napsütés, mondjuk ilyesmi. Ez alapján választottuk ki a Stravinsky szvittet is, illetve hát koncert közepén lesz egy kis ilyen szalonosabb vonal, hogy úgy mondjam, Kreisler és Klengel művei, három kis szösszenetek, amik kicsit ugye a század elejé szalon hangulatokban repítenek minket vissza, ezek abszolút ilyen könnyed hallgatni való, de nagyon szép zenék, illetve hát a két szélén lesz a nagyobb lélegzeti művek, Schubert Tarpeggione szonátája, amit nem kell bemutatni, az azért nagyon hálás darab, mert szerintem éppenséggel az a darabot bármilyen évszakot lehet kapcsolni, kicsit olyan, mint Párizs, hogy minden évszakban más oldalát mutatja, de mindegyikben szép, és hát szerintem éppenséggel egy télies műsorba, vagy akár egy őszi műsorba is illeszkedne az Arpeggione, de szerintem például a harmadik tétel abszolút tavaszias, és a koncert végén pedig már az említett Stravinsky olasz szvit lesz majd.
1: Nektek már sok közös koncert van a hátatok mögött, ez most egy újabb lesz, és ilyenkor egyébként szoktatok-e mesélni a hallgatóknak?
2: Amennyiben igény van rá, mostanában már nagyon sokszor megkérdezzük a szervezőket, hogy erre van-e igény, és hát az évek alatt már megszoktuk, hogy egyre több az igény erre. És bevallom, én például még hát egy ilyen 15 évvel ezelőtt én nagyon nem szerettem ezt a műfajt, egyrészt nem annyira szerettem beszélni, bár most sem annyira szeretek beszélni, de úgy kezdem megszokni, meg belejönni. De régebben mindig úgy voltam vele, hogy a zene nem kell róla okoskodni, hanem játszani kell, és hallgassák az emberek, és azt gondolnak róla, amit akarnak. De egyre inkább növekszik az igény arra, hogy legyen mesélve a művekről, és tényleg nagyon sokan oda jönnek, hogy mennyivel másabb úgy hallgatni, hogy egy-két apró információt elmondunk, és hát ez a fajta hála és öröm, amit tud nyújtani a közönség részéről, az azért úgy segíti az embert az, hogy ezeken a teóriáin tovább lendüljön. Szóval én is most már a fesztiválon is például nagyon sokszor beszélek a művekről. Természetesen ilyenkor próbálok úgy beszélni, hogy nem a száraz adatok, amiket a Wikipédián és a mindenféle keresőfelületeken az ember megtalál, hanem inkább kutakodok életrajzokban, levelezésekben olyan információkért, ami tényleg kuriózum tud lenni.
1: Ez lesz tehát akkor május 21-én Bánkövi Bence és Szabó Marcell tavaszi koncertje a Klebersberg Kastély Szalomban, amire én kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el, de ezek után mi minden fog még veled történni? Hogy alakul a nyár?
2: A nyár az aktív pihenés egyében fog telni. Igazából a Bencével még Kalocsán is el fogjuk játszani ezt a műsort májusban, és igazából ezek lesznek nekem így a szezonzáró koncertek, amin nagyon örülök, hogy ilyen jó hangulatú és jó műsoros koncertekkel fejezem be a tavaszi évadot. És utána igazából úgymond pihenni megyek a nyárra. Sok nagy dolog nem lesz, hanem az őszi és téli évadra fogok gyakorolni, és hát végre kicsit a családdal is leszek. Van egy 3 hónapos kisfiam is, 2,5 éves kislányom mellé, és hát most nagyon-nagyon sűrű időszakon volt, pont amikor Soma megszületett. Lement az Orosz Zenei Fesztivál, illetve nagyon sok komoly koncert. Úgyhogy most nyáron egy kicsit így készülök az őszi évadra, illetve a családdal próbálok minél több időt tölteni, amit be tudok pótolni az elmúlt hónapokból.
1: Ez a legfontosabb egyébként, én azt gondolom. De az Orosz Zenei Fesztivállal kapcsolatosan még egy mondat, lesz következő évben is, ugye? Vagy készülsz rá?
2: Bízunk benne, igen. Hát minden évben kapaszkodunk igen. De már körvonalazódik tematika. Még egyelőre körbejárom, hogy mennyire fog működni, úgyhogy inkább nem is mondok semmit erről a tematikáról, de ha az lesz, akkor szerintem egy nagyon-nagyon különleges és egy kis formabontó fesztivál lesz.
1: De ahogyan már megszokhatták a hallgatók, arról úgy is fogunk beszélgetni, hiszen évek óta tesszük már mindezt, de most, amit meg kell jegyezniük, Szabó Marcell zongora és Bánkövi Bence csellóművész közös koncertjére várják az érdeklődőket május 21-ére a Klebersberg Kastély Szalomba, én pedig kívánom, hogy teltház legyen, és köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Szabó Marcell zongoraművészt hallhatták.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezzen néhány programajánlat. 2026 májusában hagyományos módon az Orgonák Éjszakája programsorral kezdődik pünköskor a Filharmónia Magyarországon Spiritu Egyházzenei Fesztiválja május 24-e és 31-e között. A fesztiválon Montserrati apátság világhírű fiúkórusa is koncertet ad. A több mint 700 éves hagyománytörzsű fiatal énekesek több ezer kilométerről érkeznek, hogy a szakrális zene legszebb pillanatait hozzák el a magyar közönségnek. Pécsre, Budapestre, május 27-én a Mátyás templomba, majd Debrecenbe és Szegedre. Rajzoltunk egy költemény címmel május 18-án nyílik meg az Országút Galéria legújabb kiállítása. Madács Imre az Ember tragédiája című művének színeit 6 neves kortárs képzőművész újra álmodta. Az ő munkáikat tekinthetik meg augusztus 27-éig a galériában. A kiállításon szereplő művek 2023-ban a Madács 200 évadhoz kapcsolódva készültek el. Elsőként a Nemzeti Színházban lehetett megnézni azokat a Madács nemzetközi színházi találkozó ideje alatt. Később az egyszer egy méteres installációk vándor kiállításra indultak a színházból a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében felújított kastélyokban. A 15 alkotásból álló sorozatból limitált példányszámú sorszámozott mappa is készült, amely tartalmazza a művészek eredeti kézjegyével ellátott művészi nyomatokat is. A kiállítást május 18-án Szurcsik József, Kossuth Díjas képzőművész nyitja meg. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Pesti alsórakparton dél felé a Dráva utcánál. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában haladhat. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. A környező utcákban is korlátozásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Távhővezeték javítása miatt lezárták Pest Erzsébeten a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál, így az Ilak utca felől Zsák utca lett. A 36-os autóbusz, illetve a 966-os éjszakai járat terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után vízvezetéket javítanak, itt útszűkületen kell áthajtani. Ma délelőtt 9 órától nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban, várhatóan 13 óráig karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt, nagyon jó rádiózást kívánok, 3:48 előtt járunk. Franz Schubert 5 német táncából hallhattak egy részletet a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában. A mai napon született Claudio Monteverdi, olasz zeneszerző, az opera műfajának első mestere. 1567-ben látta meg a napvilágot. Első zeneóráit szülővárosa katedrálisának karnagyától vette, megismerkedett a polifon szerkesztési móddal, hegedülni és énekelni tanult, első motettái és madrigájai 15 éves korában jelentek meg. 1590-ben a mantovai Gonzaga herceg énekese és gamba játékosa lett. A gamba ugye egy hathúros vonós hangszer. 1601-ben elnyerte az udvari karmesteri állást is. A herceg felismerte Monteverdi zsenialitását, minden eszközzel támogatta, ő pedig hálából, bár szerződése nem kötelezte erre, sok zeneművet írt pártfogójának. Számos útjára elkísérte a herceget a 15 éves háború alatt, 1595 és 96-ban Magyarországon is járt, jelen volt egyébként Esztergom ostrománál. Első operáját, egyben a műfaj egyik legelső darabját, Orfeó címmel, 1607 farsang

Gyára komponálta. A mű Orfeusz történetét meséli el, aki az alvilágba indul feleségét, Eurídikét megmenteni. Nekem ebben a történetben mindig az a legizgalmasabb, amikor mennek egymás után. És ugye Orfeusz nem fordulhat hátra, csak bíznia kell abban, hogy Eurídiké megy utána. Na de vissza Monteverdihez. A merész diszonanciákat, váratlan modulációkat alkalmazott, amelyekkel a történet drámai fordulatait támasztotta alá. Wagnert megelőzve használta a vezérmotívumot, dal műveiben ugyanazzal a motívummal jellemzett bizonyos drámai szituációkat, ha azok többször ismétlődtek. Műveiben a recitatívok közé áriákat, kórusokat és táncokat iktatott be, drámai hatású hangszíneket alkalmazott. Az Orfeóban például az alvilág árnyait komor harsonákkal idézte. Kortársai közül elsőként ismerte fel a szöveg fontosságát, a beszéd a harmónia ura, nem pedig szolgája, vallotta. Majd aztán 1624-ben az egyik darabjában már pizzicatót is használt. Ugye ez a húrok nem vonóval, hanem újjal pengett való megszólaltatása. De Monteverdi sikeresen ábrázolta az érzelmek erejét Arianna című operájában is, amelyet az új herceg Gonzaga és Savoyai Margit hercegnő esküvőjére komponált, de a darabból csak az Arianna lamentója maradt az utókorra. Monteverdi munkásságának a csúcsa 1642-ben keletkezett, utolsó operája a Poppea megkoronázása, egyben az első opera, amelynek cselekménye a mitológiai történet helyett valós történelmi eseményeken alapul. Monteverdi ebben az alkotásában világképét is összefoglalta, hitet tett amellett, hogy az igazságot minden körülmények között tiszteletben kell tartani. A darabot a 17. század közepétől szinte elfelejtették, és csak a 19. század végén fedezték fel. Zenedrámáiban elsőként valósította meg a zene és a szöveg összhangját. A szöveget lendületes dallamvilággal emelte ki, feladata az volt, hogy az emberi érzelmekre hasson, és az új zenei műfaj gyorsan elterjedt. És azt hiszem, nem mondok nagy titkot, ha azt mondom, hogy most bizony egy Monteverdi mű érkezik, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, hamarosan 8 óra lesz, és Vukov Judit hozza a legfrissebb híreket, előtte pedig kinyílik a mai napon is a kalendáriumunk. Minden Zsófia és Szonya nevű hallgatónknak boldog névnapot kívánunk. Május 15-e van, ez a család nemzetközi napja. 1994-ben az ENSZ május 14-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. De a mai napon van az állat és a növény szeretet napja Magyarországon. A budapesti állatkertben rendezték meg először 1994. május 15-én az állat és növény szeretet napját. A gyerekek ezen a napon ingyen léphettek be az állatkertbe. A születésnaposok előtt még nézzük, hogy milyen események köthetőek a mai naphoz. 1440-ben megyünk vissza, először Erzsébet királyné Székesfehérvárott királlyá koronáztatta csecsemő fiát, 5. László. 1614-ben Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a nap körül, amely egyik legjobb bizonyítéka a heliocentrikus világképre. Majd aztán 1858-ban Londonban megnyílt a Covent Garden Operaház mai épülete, míg 1889-ben Párizsban megnyílt az Eiffel-torony, a forradalom centenáriumában rendezett világkiállítás nagy szenzációja, és azt hiszem ez a mai napig is Párizs egyik legnagyobb szenzációja. Na most jönnek a születésnaposok. 1720-ban született Helmiksa, jezsuita szerzetes csillagász, ő számította ki először helyesen a nap-föld távol. A 18. század egyik legképzettebb csillagásza volt ő, több magyarországi csillagvizsgáló alapítója. 1821-ben, május 15-én látta meg a napvilágot Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artézi kutak fúrásának elterjesztője, 1859-ben pedig Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus, a radioaktivitás kutatása során ő és felesége Maria Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. De május 15-én látta meg a napvilágot még Gálócsi Árpád kohómérnök, gázfejlesztő berendezések és a hengerelés elmélet kutatója, valamint Bulgakov szovjet-orosz író, a Mester és Margarita szerzője. De Tóth Endre magyar-amerikai filmrendező is május 15-én született, csak úgy, mint G. Szabó Judit ifjúsági író, Kovásznai György festő rajzfilmrendező, Kollányi Judit Balázs Béla díjas vágó, valamint a mai napon ünnepli a születésnapját, és nagyon sok boldogságot kívánunk Gyarmati Andreának, Európa-bajnok úszónőnek, gyermekorvosnak, aki a mai napig aktív és a közösségi médiában olyan szép dolgokat szokott írni, ha esetleg nem követik, még szerintem tegyék meg, illetve Kolovratni Krisztián színésznek is nagyon boldog születésnapot kívánunk, csak úgy, mint Sruf Milán magyar színésznek is, és minden mai ünneplőnek sok boldogságot.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gyásznapot tartanak ma Kijevben. A katonák bérének rendezését ígérte az új honvédelmi miniszter. Napos, felhős idő lesz többfelé esővel, a hőmérséklet csúcsértéke 17 és 25 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi orosz légitámadás áldozatainak emlékére. A reggeli jelentések szerint 24-en vesztették életüket, több tucatnyian megsérültek, és még mindig kutatnak áldozatok túlélők után a romok alatt. A fővároson kívül súlyos légicsapás érte a második legnagyobb várost, Harkivot is. Ott legkevesebb 28-an sérültek meg. Országszerte mintegy 200 létesítményt, köztük több tucat lakóházat ért találat. Közben Moszkva arról számolt be, hogy egy ember vesztette életét, kettő pedig megsérült az oroszok által ellenőrzött zaporizsjai atomerőmű környékén egy ukrán drón támadásban. Becsapódásokat jelentettek a belgorodi és branszki régióból is. Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést, jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadásátvétel. Magyar Péter hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Több szabadságot kapnak a katonák, és újra Petőfi Sándor nevét viseli majd a Mária Terézia laktanya, jelentette be az új honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus már alá is írta a rendeletet, amelynek értelmében plusz 10 nap szabadságot biztosítanak az állománynak, a honvédelem napja alkalmából pedig szolgálatmentes nappá nyilvánítja május 21-22-ét. Azt ígérte, átvilágítják a bérrendszert is. Kertész Káldosi Zsuzsanna környezetmérnök lesz az élő környezetért felelős minisztérium környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető. A miniszter hangsúlyozta, Kertész Káldosi Zsuzsanna a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója, elismert és tapasztalt szakemberként segíti a minisztérium munkáját. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felül intézkedéseket vezet be, céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a Hormuzi szoros szabad átjárhatóságának szükségességéről és Irán atomfegyver programjával kapcsolatban is, nyilatkozta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio az NBC News-nak adott interjújában azt sürgette, hogy más országok is csatlakozzanak az amerikai erőfeszítésekhez a fontos hajózási útvonal megnyitása érdekében. Több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, északkeleten egy-egy heves zivatar is előfordulhat. A szelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között valószínű, késő este 10-14 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton az Ecseri útnál, illetve a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a közös csomópont előtt, illetve a 10-es és a 11-es főúton a város határtól. De erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál napközben időszakosan lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: május 15-e van, péntek reggel, nagyon jó reggelt, nagyon jó rádiózást kívánok. 8 óra elmúlt 5 perccel, ez már a Nyitány második órája. Már is felcsendül Ludwig van Beethoven harmadik ezdur Eroika szimfóniájából a harmadik tétel a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Solti György, de ebben az órában meghallgatjuk még Pietro Antonio Locatelli c-moll Concerto Grossójának az ötödik tételét is, valamint Ellen Silvestri a Számkivetett című filmzenéjéből is érkezik egy részlet. Na és ebben az órában, aki a vendégem lesz, ő nem más, mint Lukács Miklós, a nemzetközileg elismert Liszt és Erkel díjas cimbalom művész, aki május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül. A művész egyetlen hatalmas ívben köti össze az ókori görög himnuszokat, a reneszánsz táncokat, valamint Bartók, Kurtág és Ötvös Péter művészetét a kortárs improvizációval. Erről fogok beszélgetni Lukács Miklóssal. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Lukács Miklóst, Liszt és Erkel Díjas cimbalom művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
1: 2026. május 16-a, ezt a dátumot kell megjegyezniük, a helyszín pedig a Budapest Music Center, és egy rendhagyó szólóestre hívjuk meg a hallgatókat, ami nagyon-nagyon különleges lesz, és a cimbalmot, mint szóló hangszert fogjuk megismerni évtizedeken, századokon keresztül átívelve, egyébként földrajzi helyeken is. Én azt gondolom, hogy ha rád gondolunk is a cimbalomra, akkor az már nem kérdés, hogy bizony a te kezed alatt te szóló hangszerként működik már nagyon régóta.
2: Valóban ezt régóta űzöm, ha lehet ezt így fogalmazni. Természetesen ez a tanulmányaimból is fakad, hát én klasszikus zenét végeztem a Zeneakadémián, és hát rengeteg olyan darabot játszottunk. Annak idején én tanulmányi szándékkal is, aztán utána pedig előadói szándékkal, ami szóló cimbalomlára komponálva. Viszont nagyon sok átiratot is készítettünk, mivel cimbalom irodalma főleg a 20. század zenéje, de hát nyilván nekünk végig kellett járni, és végig is kell járni azt az utat, amit a többi zenész is végig jár, megismerni korszakokat, a korszakok sajátosságait. Így ezekből a művekből átiratokat készítettünk, ami hát egy kicsit misztikus ilyenkor, mert hogy átirat, és hogy áll hozzá az ember, de hát ennél sokkal egyszerűbb volt a mi dolgunk, a zene az ugye meg volt adva, és igazából csak cimbalomra kellett átültetni. Szóval innentől kezdve nekem ez nem idegen, viszont most ebben a programommal olyan helyekre, olyan zenékhez nyúltam, amiket még szerintem nem hallottam egy közönség cimbalmon. Gondolok én itt egy görög himnuszra, amit Apollon tiszteletére lett írva. Másrészt olyan középkori táncokra, amik nem szokás cimbalom előadótól, de én mindenképpen szerettem volna velük valamit kezdeni, mert egyrészt én cimbalomszerűnek tartom őket, másrészt pedig tényleg nagy kihívás szóló előadásban előadni őket, mert hát reneszánsz táncokat is együttesei adták elő. De hát próbálom ugyanazokat a hangszíneket, és próbálom ugyanazokat a karaktereket megjeleníteni egy száz cimbalommal, mint annak idején mondjuk hallhatott a nagy közönség, vagyis hogy táncolhatott a nagy közönség. És egészen elérkezünk a 20. századig Bartókig. Bartók Béláról tudni kell, hogy igazából ismerte a cimbalmot, és Rácz Aladárral is találkozott, sőt Rácz Aladárnak van egy leírása, amikor megkereste Bartókot, és sokat beszélgettek, és pont annak a mű kapcsán volt témájuk, ami az egyetlen mű, ahol cimbalom szerepel, mégpedig a Hegedű rapszódiája, ott van egy cimbalom szólam, és ebben tett fel kérdéseket Rácz Aladár Bartóknak. Viszont Bartók gyorsan átterelt a témát, és Rácz Aladárt elkezdte improvizáltatni, és különböző román és erdélyi zenéket szeretett volna hallani Rácz Aladártól. Ez izgatta Bartókot. Hogy miért nem ír tovább, vagy miért nem gondolkozott cimbalomra, azt nem tudom. Erről nincsenek információim. Viszont mi cimbalmosok nagyon szeretjük a műveit, és nyilván hozzányúltam, nyilván megérintett Bartók művészete, és például egy ilyen Bartók blokk is lesz a repertoáromba, ami Bartók Vízhangok címre hallgat. És hát természetesen Kurták György, akinek a cimbalom elég sokat köszönhet a 20. században, és most jelen pillanatban is elég sokat köszönhet, hála Istennek, nemrég ünnepeltük 100. születésnapját, és a legújabb operájába is szerepel cimbalom. Úgy állok közönség elé szombaton május 16-án, hogy Kurták György engedélyével és felügyeletével fogjuk ezeket a darabokat meghallgatni. Szóval egész széles skálát járok be a cimbalommal, de mégis úgy érzem, hogy minden zene bennem egy és ugyanaz. Próbálok hidat és próbálok értelmet és kapcsolódást keresni ezek között, a zenék között.
1: Kronológiai sorrendben megyünk?
2: Néhol igen, néhol nem. Nagyon érdekes választás például az már a legelején, hogy nyilván a legrégebbivel kezdem ebben a görög himnusszal, de egyből utána felcsendül a Bartók mű Este a székelyeknél.
1: Miért?
2: A kulcsa a skálákban rejlik. Mint tudjuk, annak idején a görögök különböző hangsorokat, na most próbálom nagyon egyszerűen és érthetően mondani, különböző hangsorokat használtak. Ezeknek sok értelme volt, tehát olyan értelemben rengeteg értelme volt. A hangszerek kapcsán is a skáláknak, plusz az előadásmód és az akkori gyakorlat szerint is bizonyos skálák eléggé közkedveltek voltak és gyakoriak. Viszont, mint minden zene, és nagyon sok zene pentaton skálára hagyatkozik, és pentaton skálára épül, az a legrégebbi, és hát sokan nevezik a legrégebbi skálák közül valónak. Úgy a két skála, a görög skála és a pentaton skála kapcsolatát próbálom egész egyszerűen megjeleníteni, és nyilván úgy, hogy nem úgy történik a történet, hogy eljátszom a görög himnuszt, és utána egyből belecsapok az Este a székelyek nél című darabba, hanem átvezetem, átkötöm a skálákat egymásba. És gyakorlatilag innentől kezdve egy olyan szimbiózist és egy olyan természetes jelenséget fog kapni a két egymás utáni következmény, mint hogyha egy és ugyanaz lenne. Az ősiségét ragadtam meg ennek a két skálának. És természetesen improvizálok benne. Igen. Ez még egy nagyon fontos.
1: Ez lett volna a következő irány, hogy vajon az improvizáció az mennyire jelenik meg, és mindeközben itt nyitok egy zárójelet is, hogy ez egy milyen hosszú műsor lesz, és fizikailag ez mennyire lesz fárasztó?
2: Fizikailag szerintem nekem nagyon fárasztó. Már azért is, hogy most vagyok annál a fázisnál, mert folyamatosan dolgozom vele. Uh-huh. Folyamatosan új ötleteket kapok. Amúgy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy ez is folyamatosan fog változni. Tehát én nem egy fix program szeretnék most kialakítani, hanem inkább egy irányt szeretnék magamnak tűzni, hogy merre, honnan és hova szeretnék eljutni a zenével, és ebben majd belekerülnek új művek, aztán lehet, hogy emiatt ki fognak kerülni régebbiek, nyilván azért, mert azért nekem is vannak végleteim, másrészt a közönség számára is egy befogadó képessége limitált, szóval nem szeretnék 2,5 órán keresztül játszani fölöslegesen, de úgy gondolom, hogy ez egy elég hosszú program lesz, ha már csak az időket nézem, legalább 1,5 óra, úgy, hogy nincs nagyon szünet. Hát sok olyan zene van, amit szeretek.
1: Igen, ilyenkor nehéz választani. Na és az improvizáció, vannak kifejezetten olyan művek, vagy úgy készítettél átiratokat, bár te több számban beszéltél, hogy készítettetek átiratokat, amiben meghagytad, hogy van improvizációs hely.
2: Találtam benne. Egy megkomponált műben nehéz találni improvizációs lehetőséget. Na most, az természetesen működik és működött, és mindig is úgy adta magát, hogyha két darabot, vagy akár két standardet, most, hogyha belemegyünk azokba az improvizációs műfajokba, ahol ez gyakori, például a jazz műfajában. Ott ez egy természetes folyamat, hogy nem csak a melódiára és nem csak az akkordsorra improvizálunk egy standarden, de bármilyen műben belül, hanem mondjuk összekötünk két különböző darabot. Na most ez a klasszikus zenéből kiindulva gyakorlatilag eddig nem nagyon volt, vagyis nincs rá gyakorlat. Természetesen nem jelenti ez azt, hogy nem csinálják bizonyos előadók most már, de általában én ezeket úgy hallottam, vagy úgy hallgattam meg, hogy ezek az összekötő funkciók is konkrét megkomponált művek voltak. Tehát mondjuk felcsendült egy kortárs mű, utána jött egy régebbi mű, aztán újra egy kortásmű, megint egy ebbi mű, szóval így korszakokkal játszottak. És gyakorlatilag bizonyos szempontok alapján eldönthette a közönség, hogy most itt átvezetőkről van szó, akár a kortásművek átvezetőjéként használták mondjuk bizonyos korok régebb műveit, mondjuk egy barokk művet, vagy fordítva. Uh-huh. Vagy megéltek egymás mellett ezek a művek, hiába voltak időben távol egymástól, vagy vannak távol egymástól, de mégis egy egységes ívet képeztek. Na most én ezt improvizációval váltom ki, ami gyakorlatilag mindig stílusfűen és stílusnak megfelelően fog működni. Szóval nem kortárzenei improvizációkra kell gondolni, mondjuk egy görög himnusz kapcsán, hanem, ahogy említettem, azokkal a skálákkal és azokkal a hangszínekkel kezdtek el játszani. Néha bizony imitálva hangszereket, hangszereket. Ez is egy nagyon érdekes kaland a cimbalomba, hogy lehet ezeket a hangszíneket elérni, ezzel már régóta foglalkozom. Tehát gyakorlatilag nekem a stílushűség megmarad, és már csak a vége felé fog. Amikor elérkezünk a kortárzene világába, akkor fog egy-két helyen nagyon egyszerűen, nagyon finoman megjelenni egy pár kortárs improvizáció. A darabok közben pedig érdekes szempont azért tudni kell ilyenkor a darabok szerkezetét. Tehát természetesen, tehát nem fölöslegesen, vagy nem ad hoc módon, vagy nem éppen, mert én úgy kívánom ott. Azt gondolom, hogy itt van egy improvizációs rész, hanem megnézem tényleg a szerkezetét annak a műnek, hogy tényleg hol kíván, ha kíván egyáltalán ilyen lehetőséget, hol tehetem meg ezt a lehetőséget, hol nem sérül vele a darab. Ezek nagyon fontos szempontok voltak. Tehát, ha belenyúlok egy darabba úgy, most ez a belenyúlok, ez csúnya szó.
1: De értem, de igen.
2: Közben kiválasztok egy pontot, ahol improvizálni fogok, akkor azt nagyon-nagyon nagy súllyal kell és felelősséggel eldönteni, hogy egyrészt indokoltál. Ha indokolt, akkor mennyire hosszan indokolt, és milyen hangnemben indokolt a történet. Ezek szép és jó játékok voltak, rengeteget tanultam.
1: Elhiszem. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Lukács Miklós, Liszt és Erkel díjas cimbalom művész.

0: Kovács Miklós a nemzetközileg elismert Liszt és Erkel díjas cimbalomművész 2026. május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül, a művész egyetlen hatalmas ívben köti össze az ókori görög himnuszokat, a reneszánsz táncokat, valamint Bartók, Kurtág és Ötvös Péter művészetét a kortárs improvizációval. Az est nem csupán zenetörténeti kalandozás, hanem mélyen személyes vallomás is. Erről beszélgetek Lukács Miklóssal, folytassuk a beszélgetést. Lesz-e olyan darab, amely kifejezetten itt fog megszólalni először, mondjuk ősbemutatóként?
1: Lesz több is. Kurtág György édesapám emlékére írott rövid műve fog most először megszólalni, és erre reflektálok majd egy picivel később időben az én emlékezetemmel, az én rövid darabommal, amit édesapám emlékére írtam, és több olyan kompozícióm is meg fog szólalni, amit eddig nem hallott még a közönség.
0: Kurtág György ezt idén kezdte el írni évelején, ugye, hogyha jól emlékszem, január elején és január vége felé valahogy be is fejezte ezt a művet.
1: Így van. Én már édesapám múlt év végén hunyt el, és elég gyorsan eljutott Gyuri bácsihoz ez az információ, és a fiához, ifjú Kurtág Györgyhöz, akivel elég szoros baráti kapcsolatban vagyunk, és hát meglepetésszerűen ért, és nem tudtam, hogy megköszönni ezt a gesztust. Kurtág Györgytől, hogy gondolt erre, és apukám emlékére komponál egy művet. Hát ez az élet érdekes fintora, vagy nem is tudom, minek nevezhető, így, hogy pont a születésnapon kezdte elérni január 9-én. És igen, így van, valóban egy másfél-két hét múlva be is fejezte. Voltak különböző variációk, amiket régebben már elküldött nekem, azok vonos 4-es plusz cimbalom hangszerelés volt, de igazából a végleges formájának örültem nagyon, ami egy szóló cimbalom darab.
0: Szerintem nagyon-nagyon izgalmas és szép lesz ez a koncert, én azt gondolom, május 16-a, ezt kell megjegyezni, Budapest Music Center, és meg fogjuk mi is tapasztalni, hogy mik a hangszernek a lehetőségei, és minden színét megmutatja nekünk majd.
1: Én úgy gondolom, hogy hála Istennek most már a cimbalom elég népszerű Magyarországon, bár én még mindig szkeptikus vagyok, és mindig elégedetlen vagyok ezzel, hát mondjuk nekem ez is a dolgom, hogy elégedetlen legyek, és folyamatosan dolgozok, de nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is. Hála Istennek van már egy olyan generáció, nálam fiatalabbak és nálam idősebbek is, akik folyamatosan világszerte bemutatják a cimbalom lehetőségeit, és tágítják a tereit, és megmutatják az embereknek, hogy nem azokban a műfajokban használatos csak, amit annak idején mondjuk 50 vagy 100 éve ismertek az emberek, és világszerte így lett elkönyvelve és elfogadva, méltán természetesen, hanem itt 2026-ban, vagy inkább fogalmazok így a 21. században új szerepeket tud kapni, új lehetőségek, új irányok, és ez nem csak a cimbalomnál van, ez minden hangszernél így van. Én igazából azt gondolom, hogy ha egy előadó előre mutat, és előre gondolkozik, és már progresszív lenni, akkor egészen csodálatos dolgok születhetnek. Én sok ilyet látok különböző hangszeresekről. Tény, hogy sok olyan oldalát megmutatták már a cimbalomnak most, ha visszatekintek az utolsó 20-25 évre, ami előtte nem volt jelen, vagy nem volt gyakorlatban. Itt nem csak műfaji besorolásokra gondolok, hanem egyszerűen csak megszólaltatási irányokra. De szerettem volna új hangszíneket is felfedezni először is saját magamnak, mert mindig először az ember saját magának fedez fel. És természetesen megmutatni ezt a közönségnek akkor már csak, ha ez kiforrott játékmód. Én úgy gondolom, hogy valamennyire kiforrott már bizonyos darabokban az a technika, ami újszerűnek fog tűnni az estemen, de hát minden valamiből fakad, és nagyon nagy újdonságot én nem tudok mutatni, mert hála jó Istennek, már nagyon sok minden van.
0: Igen.
1: Nem csak mögöttem, a hangszerem mögött nagyon sok minden van, de mégis lehet olyan kontextusokba helyezni ezeket a megszólalásokat, és hangzatokat, és gondolatokat, ami új, mindenféleképpen újszerűnek fog tűnni.
0: Május 16-a a BMC könyvtára, ide kell ellátogatnunk, hogyha mindezt zenében is szeretnék meghallgatni, amiről mi most beszélgettünk, és egyébként minden más információt pedig a miklóslukács.com weboldalon megtalálnak, hogy hol láthatnak és hallhatnak még téged, én pedig kívánom, hogy a koncert teltház előtt zajlódjon.
1: Nagyon, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam ezeket.
0: Az elmúlt percekben Lukács Miklóst hallhatták, Liszt és Erkel díjas cimbalomművészt.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton az Ecseri útnál, illetve a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a közös csomópont előtt, illetve a 10-es és a 11-es főúton a város határtól. De erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál napközben időszakosan lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Georges Bizet, Carmen Suite, a Torreadorok. Előadja a Philadelphia Orchestra. Vezényel Orbán Dienő. Orchestra. Vezényel Orbán Dienő.

érkezzen egy programajánlat. A Haydeneum Zene Akadémia bérlet következő koncertjére hívjuk meg a hallgatókat, amely május 17-én lesz a Zene Akadémia nagytermében. Ennél a koncertnél is lesz természetesen előhang, 18 óra 30-tól a Zene Akadémia előadó termében László Ferenccel. Na de nézzük a műsor tartalmát. A Messiás az egyik legismertebb barokk oratórium. Zenéjét Handel kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt 1741. augusztus 22-e és szeptember 14-e között szerezte. A librettista által összeállított szöveg alapja az Új Szövetség és a Zsoltárok. A Pörszül kórus és az Orfeó zenekar számtalanszor szólaltatta már meg Handel oratóriumát, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi. Az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester személye. Handel új stílusú angol oratóriumainak legismertebbikét, a Messiást 1742 tavaszán mutatták be Dublinban. A komponista még az előző év őszén érkezett Írországba, ahol több igen sikeres koncertet is adott, miközben frissen elkészült oratóriumának bemutatóját készítette elő. A bevételt a magasztos témához illően jótékony célra ajánlotta fel. Két kórház mellett az adósok börtöne is jelentős adományban részesült, és ennek köszönhetően 142 rab nyerhette vissza szabadságát. Noha a kegyes vallásosság és a művészet viszonya az időközben eltelt évszázadok során sokat változott, a 18. század közepén egyáltalán nem volt szokatlan az eféle gondolkodás. A Messiást, amelyről a Dublin Newsletter így számolt be, mint olyan művészi alkotás, amelyhez foghatót sem ebben, sem más királyságban nem adtak még elő, akkor a várakozás előzte meg, hogy az uraknak azt tanácsolták, a koncertterembe belépve csatolják le kardjukat, a hölgyeknek pedig javasolták, hogy ne öltsék magukra a korabeli divatos sziluettet biztosító széles alsó ruházatot, ezzel is növelve a férőhelyek számát. Bár a konkrét cselekményt nélkülöző librettóra épülő és a megváltó alakját tisztán bibliai képekből, szimbolikus utalásokban megrajzoló alkotás az első londoni előadás alkalmával nem aratott akkora sikert, ami felért volna a dubliniak lelkesedésével, utóbb mégis ez az oratórium lett a brit kulturális identitás egyik jelképe, és ez alapozta meg Handel angliai halhatatlanságát is. A Haydeneum Zeneakadémiai bérlet május 17-i koncertjén tehát elhangzik Handel Messiása, a Pörszül kórus és az Orfeó zenekar előadásában, illetve neves szólisták és Bart van Rijn belga karmester vezényletével. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó szórakozást kívánok!

Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, hamarosan 9 óra lesz, és Vukov Judit érkezik a legfrissebb hírekkel. Az elmúlt percekben Erkel Ferenc Hunyadi László első felvonásának az első jelenetéből kórust hallhatták, nem leszünk mi hű kutyái. A Magyar Állami Operaház zenekarának és a Magyar Állami Operaház kórusának az előadásában a karmester Kovács János. És ami a folytatásban érkezik, ilyenkor mindig, az bizony egy ma esti színház ajánlat. A Vidám Színpadon a Csoda Olasz Módra című darabot láthatják, a József Attila Színházban a Régi Módi történetet, Átriumban Pintér Béla és társulatának az Imádkozó című előadását, viszont én a mai napon a Bástya Színházat ajánlom mindenkinek, a francia sanzon óriásai. Aznavour és Piaf. Kevesen tudják, hogy Charles Aznavour sanzonénekes, zeneszerző és filmszínész pályáját, mint sofőr, titkár és mindenes kezdte a nagy Edith Piaf oldalán, aki mellett 8 éven keresztül szolgált és közben tanulta a szakmát. Különleges barátság szövődött kettejük között, mely sosem alakult át szerelemmé, hanem annál sokkal mélyebb kötelék maradt, egyfajta szerelmes barátság, amely Piaf életének végéig kitartott. Ezen az estén Aznavour, valamint a francia sanzon olyan világhírű nagyságainak dalait hallhatják, mint Edith Piaf, Yves Montand vagy Gilbert Bécu, akiket pedig a színpadon lát. Edith Piaf szerepében Jordán Odélt, Aznavour pedig Bardóczi Attila jeleníti meg. Zongorán kíséri őket Wagner Puskás Péter. Ha ellátogatnak tehát ma este a Bástya Színházba a francia sanzon óriásai Aznavour és Piaf című előadásra, én nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyeztetésre hívják az egészségügyi minisztert a szüléssel foglalkozó civil szervezetek. Sok adózónak kell javítania az SZIA bevallását. Záporok szakíthatják meg a napsütést, délután 17 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Személyes egyeztetésre hívja a 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert. Az érintett szervezetek kiemelt célnak nevezték, hogy a tervezett stratégia alkotás első lépésétől megjelenjenek a női, anyai szempontok az ellátásban. A tárcavezető a felhívásra úgy reagált, nyitottsággal fogadja a kezdeményezést, és készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket. Hétfőn a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a szombathelyi aszbeszt szennyezés helyszínén tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy már több mint 300 helyszínen bukkant fel a szennyezés, és a tervek szerint napokon belül elvégzik a további szükséges vizsgálatokat. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére majd a dokumentum benyújtására még néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében a Szendrő utcában. A gyermekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenő övezetekben az autósok valóban betartsák a sebességkorlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és a rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Gróh Szandor, a Magyarországi Zsidó Hit Közösségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. Teljesen kifogyott Kuba a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. A villamos energiahálózat kritikus állapotban van a tartalékok nélkül, eközben megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius segélyforrását az Egyesült Államok. Ezt független szervezeteken keresztül juttatnák el a rászorulókhoz. Fátyol és komoly felhők mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok többfelé előfordulhatnak. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban továbbra is lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória közelében, illetve a Rákóczi úton a Barostértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé végig, a Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál. A Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban nem működnek a jelzőlámpák, karbantartás miatt a forgalmat a rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány harmadik órájába léptünk bele, hiszen május 15-e van, és 9 óra elmúlt 5 perccel. Jacques Christopher Nodot D-dur fuvola versenyének a harmadik tétele érkezik a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál, de ebben az órában meghallgatjuk még Müller József magyar indulóját is, illetve felcsendül még Franz Schubert első német tánca is. És a Szépművészeti Múzeumba hívok mindenkit. A földi paradicsom vágya a svájci művészet remek művei, a Christoph Blocher gyűjteményből című tárlat június 7-ig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Első alkalommal mutatkozik be Svájc határain kívül az alpesi ország egyik legjelentősebb magángyűjteménye. A Christoph Blocher által az elmúlt évtizedek során létrehozott kollekció átfogó képet nyújt a svájci képzőművészet alakulásáról, a realizmus a szimbolizmuson át az expresszionizmusig. Erről a kiállításról beszélgetek Bors Bulbuk Zsuzsannával, művészettörténésszel, a kiállítás társkurátorával. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Reggeli tárlat rovat mai vendége Bors Bulbuk Zsuzsanna, művészettörténész, a Földi Paradicsom Vágya című kiállítás társkurátora. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: A kiállítás címét már most így elárultam, de a helyszín még az fontos. Mindez a Szép Művészeti Múzeumban látható június 7-éig, és a Földi Paradicsom Vágya a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből című tárlatról van szó, és hogy ez miért is olyan nagy dolog, és miért érdekesség, arról beszélgetünk most a folytatásban. Meg lehet-e határozni, hogy milyen a svájci képzőművészet vagy festészet? Mi az, ami ott kialakult már Svájcról? Rengeteg mindent hallhatunk, van rengeteg sztereotípiánk is szerintem, na de hogy milyen a művészete, arról még eddig szerintem olyan túl sokat nem hallottunk.
2: Hát igen, Svájc egy nagyon érdekes helyzetben van, illetve volt is a 19. század második felében, 20. század elején, mert hogy nem voltak feltétlenül Svájcban nagy dinasztikus gyűjtemények, nem voltak nagy akadémiák, nem volt tulajdonképpen egy olyan svájci központi akadémia, amely egy kiforrott svájci művészetet, egy egységes svájci művészetet hozott volna, illetve kialakított volna. Így aztán kénytelenek voltak, ugye a 19. század második felében is a művészek elmenni Európa más városaiba, Párizsba tanultak, Münchenben tanultak, Rómába tanultak, és hát ugyanúgy, ahogy hazánk nagyjai is tulajdonképpen ott szívták fel magukat az európai művészet különféle stílusaiból, illetve hát különféle festészeti technikákból. Úgyhogy járták a nagy múzeumokat, különböző mesterek műhelyeiben tanultak festeni, és hát így alakították ki azt a nagyon egyedi és nagyon sajátos stílusukat, amelyet aztán visszavittek Svájcba, de tulajdonképpen az európai művészet történetébe így tudtak ők beágyazódni, és hát nemzetközivé váltak, mint például olyan nagy mesterek, amelyeket itt is most a Szép Művészeti Múzeumban bemutatunk a kedves látogatóknak, mint például Albert Anker vagy Ferdinand Hodler. A kiállításunk ugyanis az ők két hatalmas művészeti életművét próbálja bemutatni egy olyan válogatás keretében, amely tulajdonképpen egy nagyon neves, híres svájci műgyűjtőnek az anyagából került ki, de természetesen nem csak őket, kettőjüket mutatjuk itt majd be, hanem még mellette hat másik nagyon elismert és neves művészt is, mint például Giovanni Segantinit, Giovanni Giacomettit, Augusto Giacomettit, Félix Vallotton képeit, Kuno Ami és Adolfi Trich is bemutatásra kerül itt a tárlatom.
1: Én azt gondolom egyébként, hogyha így Svájcra gondolok, és utána a képzőművészetet mellé társítom, biztos vagyok benne, hogy a táj és az ott élő embereknek az élete az valahogyan megmutatkozik. És ilyen festmények is láthatóak ezen a kiállításon?
2: Természetesen. Elkerülhetetlen azt gondolom, hogy egy művész életében ne hasson valamilyen módon rá az a környezet, amelyben felnőtt, vagy amelyben aztán kialakította az életét. Így aztán magától értetődik az, hogy Albert Ankerre is hatottak például a saját szülővárosában, a saját környezetében lévő emberek, és azok az élethelyzetek, amelyek tulajdonképpen a hétköznapokat mutatták be, és történtek a szem előtt. Természetesen Ferdinand Hodlernél ugyanúgy hatottak rá a környezetében lévő emberek is, de még inkább azok a tájak, amelyeket abban a korban sikerült aztán tulajdonképpen személyesen is felkeresni és meglátogatnia, úgymond, hiszen az iparosodás és a fejlődés segítségével, ugye a vasúthálózat kialakulásával Svájcban elérhetővé váltak számára mondjuk olyan magaslati pontok is, ahová addig nem feltétlenül tudtak feljutni, mondjuk nem csak festők, hanem hétköznapi emberek sem. Úgyhogy ő igenis meglátogatta azokat a nagy hegyeket, tájakat, amelyek aztán tulajdonképpen művészetének a központi motivumaivá váltak, és hát ismertek most már mindenki számára is.
1: A tárlat milyen részekre tagolódik? Hogy van felosztva, illetve milyen útvonalon járhatunk, hogyha ellátogatunk a Szép Művészeti Múzeumba?
2: Nagyon fontosnak gondolom elmondani, hogy a tárlatnak a kurátora Mátyás Fréner, ő a svájci Bené Kunstmúzeumnak volt egykor igazgatója, művészettörténész, és a kurátortársam Lovas Dóra. Tulajdonképpen egy évvel ezelőtt találtuk ki, hogy mi legyen az útvonal, mi legyen az a vezérvonal, amire fel tudjuk fűzni ezt a svájci műgyűjteményi válogatást, és arra jutottunk, hogy ne a kronológia mentén közelítsünk ez a két művészet, és aztán mutassuk be kortársainak művészetét is, hanem inkább két nagy témára osztuk fel, és mutassuk be ilyen módon a kiállítást. Az egyik téma a 11 szekcióból 7 témát foglal egybe, és ez egy intim, ez egy meghitt világba kalauzolja a látogatót, ahol hétköznapi életképeken, portrékon, csendéleteken keresztül az egyének a belső világát mutatjuk be. Ez leginkább Albert Ankernek a művészetét tárja a látogatók elé. A második nagy egység pedig a fenséges tapasztalatát tárja tulajdonképpen a nézők elé, elsősorban a természethez való viszonyukon keresztül a művészeknek, egyfajta transzcendens vallásos tapasztaláson keresztül, és hát ez a fajta két élmény tulajdonképpen, akár esztétikai, akár létezmény, látszólag ellentétes, mégis közös gyökérből táplálkozik, mégpedig abból, hogy minden művésznek, de hát igazából nekünk embereknek is tulajdonképpen az eredendő harmonikus állapothoz való közelítésünk, a földi paradicsom vágya, ugye ezért is adtuk ezt a nevet ennek a mert valahol mindannyian azt a csodálatos harmonikus állapotot keressük a mi kis földi életünkben, amely visszavezethet minket adott ponton a bibliai időkhöz is, a bűntelen állapotunkhoz, és ahhoz a fajta csodálatos, tökéletes természeti környezethez, amelyben valaha élhettünk. És hát ezek a művészek tulajdonképpen ilyen szándékkal közelítettek saját korukhoz, embereikhez, a tájhoz, amelyben élhettek, és hát ez a célja tulajdonképpen a mi kis kiállításunknak is itt a Szép Művészeti Múzeumban, hogy bemutassa.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Bors Bulbuk Zsuzsanna művészettörténész, a Földi Paradicsom Vágya című kiállítás társkurátora.

0: A földi paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből című tárlat június 7-ig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Első alkalommal mutatkozik be Svájc határain kívül az alpesi ország egyik legjelentősebb magángyűjteménye. Christoph Blocher által az elmúlt évtizedek során létrehozott kollekció átfogó képet nyújt a svájci képzőművészet alakulásáról, a realizmustól a szimbolizmuson át az expresszionizmusig. A gyűjteményből a Szépművészeti Múzeum mintegy 60 kiemelkedő alkotást tár most a hazai közönség elé. A reggeli tárlat vendége Bors Bulbuk Zsuzsanna, művészettörténész, a kiállítás társkurátora. Folytassuk a beszélgetést. Christoph Blocherről nem beszélgettünk még. Őről mit érdemes tudni, illetve az ő gyűjteményéből hány képzőművészeti alkotás érkezett most Magyarországra?
1: Christoph Blocher egy tulajdonképp nem művészeti szakember, hanem egyszerűen műkedvelőként közelít a témához egy nagyon sikeres vállalkozó Svájcban, aki már tulajdonképpen a 70-es évektől kezdve feleségével elkezdte gyűjteni a 19. század második feléből és a 20. század első felének modernizmusából ezeket az alkotókat, illetve az alkotóknak a munkáit, és tulajdonképpen 60 műtárgyat emeltünk ki, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor 59-et hoztunk el az ő gyűjteményéből, és egyet a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből, ez egy Giovanni Segantini mű, az Élet Angyala címet is, és azért gondoltuk, hogy bemutatnánk itt ebben a közegben, mert hát tökéletesen illeszkedik tulajdonképpen ehhez az atmoszférához, illetve hát Segantinitől még Christoph Blocher gyűjteményéből is hoztunk műtárgyakat, úgyhogy ezt nagyon-nagyon jól bele tudtuk így ilyen módon komponálni ebbe a látogatói útvonalba, ha lehet mondani.
0: Az jutott még eszembe, hogy amikor megérkezett ez a feladat, akkor ez mennyire volt a közelében eddig svájci művészek, vagy a látóterében, inkább így kérdezem, és most mennyi újdonság volt, ami hatott?
1: Tulajdonképpen én már, ha őszinte akarok lenni, akkor 2008-ban, amikor anno a Szépművészeti Múzeum megrendezte Ferdinand Hodler hatalmas életmű kiállítását, ugyancsak a Matthias Frehner segítkezésével, illetve Christoph Blocher gyűjteményből is kértünk akkor már tárgyakat. Akkor az volt az első tárlat, amely igencsak hatott rám. Én akkor még, hát igencsak fiatal voltam, és bár láttam magam előtt az utamat, viszont hát akkor szembesültem tulajdonképpen a Hodleri szimbolizmussal és azzal a világgal, amelyet ő a műveivel az emberek elé tár, és hát tárt a korában is, és amellyel nagyon is tudott hatni a nézőre. Viszont Albert Anker nem ismertem annyira, nekem ő egy kutatási időt igényelt, ameddig felfedeztem az ő művészetét, és megláttam benne azt, amit tulajdonképpen a svájciak is igencsak nagyra tartanak az ő életművében, és az pedig az a fajta teológusi és művészeti szemlélet, és azért mondom itt a teológusit, mert hát ő teológiát végzett kezdetben, bár nem feltétlenül akarta annyira, inkább édesapja hatására végezte el ezt a pályát, aztán pedig elment Párizsba festőnek tanulni, tehát hogy van egyfajta olyan vallásos és mélyhitű rálátása a svájci emberekre, amely a portrén is megnyilvánul, amely egy ilyen nagyon, nagyon mély és érett művészről árulkodik, és az ő realista művészete, ami hát mondhatni a 19. század második felében már egy kicsit, hogyha a modernizmus felől gondolkodunk, akkor lehet mondani, hogy retrográd, de ez most egy nagyon csúnya szó. Ő ugyanis azt választotta, hogy a régi korok festészeti technikáit alkalmazza művészetében, és mindvégig kitartott emellett, úgyhogy az egész életműve során ő megmaradt a realista ábrázolásmód mellett, és hát realista életképeket, zsenyelképeket láthatunk ezen a tárlaton is nagyrészt, illetve olyan gyermekportrékat, amelyek őt igazán megindították, és azt a fajta bensőséges és intim hozzáállást, festői szemléletmódot, ahogy ő közelített a modelljeihez, az nagyon-nagyon ritka, úgyhogy nem hiába Svájcban ő egy kultikus festő volt, és hát körülbelül olyan kaliberű, mint itt Magyarországon Munkácsi Mihály. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kedvelik. Még a magyar közönség számára ez ideig nem volt alkalmunk bemutatni őt, és most adódott ez a lehetőség, hogy szép számban bemutassuk az ő alkotásait is, és az életművének egy darabját.
0: 2026. június 7-ig látogatható, tehát a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei című kiállítás a Christoph Blocher gyűjteményből a Szép Művészeti Múzeumban, és mindenféle hozzákapcsolódó programot pedig megtalálnak a Szép Művészeti Múzeumnak a weboldalán. És hogyha kérdésként tennénk fel, hogy vajon mi a földi paradicsom vágya, akkor a képeket, a festményeket megnézve választ kapnánk rá, ugye?
1: Igen, én azt gondolom, hogy igen, legalábbis azoknak a művészeknek a személyén keresztül és meggyőződésén keresztül, akiket itt láthatunk majd. Én azt gondolom, hogy meríthetünk és inspirálódhatunk mi is belőlük.
0: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el, és látogatói számrekordok legyenek ennél a kiállításnál is. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: A reggeli tárlatrovat vendége Bors Bulbuk Zsuzsanna volt, művészettörténész, a Földi Paradicsom Vágya című kiállítás társkurátora.

0: Budaörsi úton befelé végig, a Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve, a Szélkálmán tér környékén, illetve az Alkotás utcában befelé, a déli pályaudvarnál. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve a Váci úton befelé, a Megyeri útnál. A Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, hamarosan 8:49 lesz. A mai napon is többfelé számíthatunk, záporra, zivatarra, így a mai napon a tavaszi ruha esernyővel azt hiszem elengedhetetlen lesz. Na de nézzük, hogy a folytatásban milyen időre készülhetünk. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid naposabb időszakok az ország keleti felén lehetnek csak. Sokfelé várható kiadó eső, zápor. Kora reggel 8:13, délután 12:24 fokot mérhetünk. Míg vasárnap sokfelé fordulhat elő eső, zápor az országban. Élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcs hőmérséklet. És hétfőn nyugaton és délnyugaton már több órára kisüthet a nap, és ezeken a tájakon már számottevő csapadék nem valószínű. Napközben 14-22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Azt hiszem, úgy is fogalmazhatnánk, hogy elázik az országa hétvégén, jövő hét szerdáig sokfelé a sokéves májusi csapadék összeg fele is leúlhat, helyenként pedig akár a teljes havi mennyiség is összejöhet. Hát ilyen ez a május, és ilyen ez az évszak, és ilyen az, amikor a fantasztikus virágillat mellett a csapadékra is szükség van. Most csendüljön fel itt a folytatásban Franz Schubert első német tánca a Pannonkamara zenekar előadásában.

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt, és hamarosan 10 óra lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy a műsora végéhez ért. A napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, amely még az új kezdett témakörébe tartozik, de jövő héten már más témával készülünk önöknek Gaskó Balázzsal. Hétfőn reggel ő fogja köszönteni önöket, de a hétvégét is érdemes velünk tölteniük, hiszen holnap jön a Papagino Klasszik műsora, majd aztán vasárnap a Duetta, Színem Music, illetve új mesélő Budapest műsor is jelentkezik. Legyen nagyon kellemes a napjuk, az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok, megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak, az útra való, majdnem itt maradt, pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Ha vársz valamire, akkor ezzel egy várakozó állapotban vagy, és az élet is kivár veled szemben. Akkor ezt üzened mindennek magad körül. Még várok, várok valamire, hogy jöjjön. És a dolgok magad körül ezt fogják csinálni. Várnak. Rád várnak.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újabb üzemanyagkészleteket szabadít fel a kormány. Megvannak a foci VB döntőjének sztár fellépői. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 17 és 25 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. 575 millió liter üzemanyag biztonsági készletből való felszabadítását rendelte el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Ez csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezt a mennyiséget a kutak ismét a védett ár alatt kapják meg, így az ársapka fenntartása mellett is árréssel működhetnek tovább. A szövetség az ebből származó bevételt június 30-áig a készlet visszatöltésére fordítja. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetőek. Erről beszélt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján. Az élelmiszerimport kapcsán a tárcavezető kifejtette, ez nem csak hatékonysági, hanem minőségi kérdés is. Rendbe kell tenni az élelmiszerkönyvet, a hatékony ellenőrzés pedig szerinte mindenki érdeke. Helsinki repülőtere pénteken 3 órára felfüggesztette a légiforgalmat, miután a finn miniszterelnök drón fenyegetésről számolt be. A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani. A nemzeti mentőszolgálatok szintén drónok jelentette fenyegetésre figyelmeztettek, és felszólították a lakosságot, hogy keressenek menedéket. A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy 2 drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a filmfesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Torka és Indigo vezette. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség május 28-ától az egy héten át tartó mustrán. Egyre mélyebben kötődnek a magyar szinglik a mesterséges intelligenciával. Egy társkereső oldal kutatása szerint a párkeresők többsége információgyűjtésre szokta használni a mesterséges intelligenciát, és a megkérdezettek 1/3 napi szinten veszi igénybe. További érdekesség, hogy a megkérdezettek 27%-a fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8%-uk napi szinten keresi fel emiatt. Emellett minden 5. párkereső fordult már azért a mesterséges intelligenciához, hogy ne érezze magát magányosnak. Madonna és Shakira is fellép a foci VB döntőjének szünetében, mellettük a BTS nevű dél-koreai együttes szórakoztatja majd a közönséget július 19-én. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a rövid koncert jótékony célokat is szolgál, a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA. Változóan felhős, többfelé napos időre számíthatunk. Az ország északi és délnyugati területein ugyanakkor már most is többfelé esik az eső. Délután nyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukov Juditot hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A milleniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Duna híd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egyeztetésre hívják az egészségügyi minisztert a szüléssel foglalkozó civil szervezetek. Sok adózónak kell javítania az SZIA bevallását. Záporok szakíthatják meg a napsütést, délután 17 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Személyes egyeztetésre hívja a 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert. Az érintett szervezetek kiemelt célnak nevezték, hogy a tervezett stratégia alkotás első lépésétől megjelenjenek a női, anyai szempontok az ellátásban. A terce vezető a felhívásra úgy reagált, nyitottsággal fogadja a kezdeményezést, és készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket. Hétfőn a kormány elé viszi az aszbeszt szennyezés ügyét az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a szombathelyi aszbeszt szennyezés helyszínén tartott tájékoztatóján azt mondta, hogy már több mint 300 helyszínen bukkant fel a szennyezés, és a tervek szerint napokon belül elvégzik a további szükséges vizsgálatokat. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében a Szendrő utcában. A gyermekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenő övezetekben az autósok valóban betartsák a sebességkorlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és a rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Grósz Sándor, a Magyarországi Zsidó Hit Közösségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. Teljesen kifogyott Kuba a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád miatt. A villamos energiahálózat kritikus állapotban van a tartalékok nélkül, eközben megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius segélyforrását az Egyesült Államok. Ezt független szervezeteken keresztül juttatnák el a rászorulókhoz. Fátyol és komoly felhők mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok többfelé előfordulhatnak. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul, késő estére 10 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd Budapest egyik közúti Duna hídja, ami a főváros 3. és 13. kerülete között nyújtózik. Helyén már a rómaiak is létesítettek átkelőt. A Megyeri híd 2008-as átadásáig ez volt a város legészakibb és leghosszabb hídja, de ezt a címet az új építmény átvette tőle. Ennek az átkelőnek az egyik legnagyobb különlegessége, hogy az évek során a bővítését úgy oldották meg, hogy a két oldalán egy-egy új hidat építettek mellé. Tehát az Árpád híd voltaképpen három párhuzamos, egymással összekapcsolódó híd együttese. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő, tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Átadták dossziéikat az Orbán kormány távozó miniszterei. Kezdeményezte az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását a civil áldozatokat követelő orosz támadások miatt az ukrán külügyminiszter. Délután összegyűlhetnek a felhők, a hőmérséklet csúcsértéke 17 és 25 fok között alakul. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hírmagazinja, a mikrofonnál Vóka Viódét. Megtörtént a hivatalos átadás-átvétel a leköszönő és az új kormány miniszterei között. Magyar Péter feszültnek nevezte a találkozót és bírálta, hogy nem minden miniszter az új kormányzati struktúrának megfelelő bontásban adta át a dokumentumokat. A kormányfő azt mondta, elfogadták a leköszönő kormánytagjainak javaslatát, hogy egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel végkielégítésüket. Elrendelte az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2023-as törvény teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a miniszterelnök. Emellett átfogó kórházi hűtési programot hirdettek az egészségügyi szolgáltatóknál. Kormányhatározatokban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthon jogsértéseinek kivizsgálását. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a hétfő. 575 millió liter üzemanyag biztonsági készletből való felszabadítását rendelte el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Ez csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben. Ezt a mennyiséget a kutak ismét a védett ár alatt kapják meg, így az ársapka fenntartása mellett is árréssel működhetnek tovább. A szövetség az ebből származó bevételt június 30-áig a készlet visszatöltésére fordítja. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez, kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetőek. Erről beszélt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján. Az élelmiszerimport kapcsán a tárcavezető kifejtette, ez nem csak hatékonysági, hanem minőségi kérdés is. Rendbe kell tenni az élelmiszerkönyvet, a hatékony ellenőrzés pedig szerinte mindenki érdeke. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felül intézkedéseket vezet be, céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat az eddigi vizsgálatok szerint, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap a teljes vonalon, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint a karbantartás miatt az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a mexikói úti metró végállomáson a 225-ös megállójából indul majd. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumokra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még néhány nap áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében a Szendrő utcában. A gyermekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenő övezetekben az autósok valóban betartsák a sebességkorlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. Versenyt hirdet az Országiskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönségszavazás dönt majd. Minden ötödik magyar a mesterséges intelligenciához menekül a magány elől. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
0: Külföld.
2: Helsinki repülőtere pénteken 3 órára felfüggesztette a légiforgalmat, miután a finn miniszterelnök drón fenyegetésről számolt be. A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani. A nemzeti mentőszolgálatok szintén drónok jelentette fenyegetésre figyelmeztettek, és felszólították a lakosságot, hogy keressenek menedéket. A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy 2 drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett. Kezdeményezte az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását a civil áldozatokat követelő orosz támadások miatt az ukrán külügyminiszter. A politikus azt mondta, Kijevben a támadás legalább 8 ember életét követelte, köztük egy 12 éves kislányét is, és több tucatnyian sebesültek meg. Leállította több mint 4000 amerikai katona Európába vezénylését a Pentagon, a katonákat eredetileg lengyelországi rotációs misszióra küldték volna. A kínai elnök szerint 2026 történelmi fordulópont lehet a kínai-amerikai kapcsolatokban, amely új fejezetet nyithat az együttműködésben. A politikus és Donald Trump amerikai elnök Pekingben kezdett 2 napos tárgyalást. Donald Trump 2017 után most először látogatott Kínába amerikai elnökként. Szigorodott az ellenőrzés az osztrák utakon, ettől a hónaptól automatizált kamerarendszer figyeli a városi behajtási tilalmakat. A technológia azonnal felismeri a jogosulatlanul behajtó magyar rendszámokat is, a büntetési tételek pedig a több százezer forintos összeget is elérhetik. A rendszer a védett zónák, történelmi városközpontok, iskola környékek és lakóövezetek határán méri a forgalmat, és másodpercek alatt összeveti az adatokat a helyi jogosultsági adatbázissal.
0: Kulturális hírek.
2: Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és a rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagyszínpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hit Közösségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a filmfesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo vezette. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség május 28-ától az egy héten át tartó mustrán. Egyre mélyebben kötődnek a magyar szinglik a mesterséges intelligenciával. Egy társkereső oldal kutatása szerint a párkeresők többsége információgyűjtésre szokta használni a mesterséges intelligenciát, és a megkérdezettek egyharmada napi szinten veszi igénybe. További érdekesség, hogy a megkérdezettek 27%-a fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8%-uk napi szinten keresi fel emiatt. Emellett minden 5. párkereső fordult már azért a mesterséges intelligenciához, hogy ne érezze magát magányosnak. Madonna és Shakira is fellép a foci VB döntőjének szünetében. Mellettük a BTS nevű dél-koreai együttes szórakoztatja majd a közönséget július 19-én. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a rövid koncert jótékony célokat is szolgál, a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA.
0: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
2: Több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, északkeleten egy-egy heves zivatar is előfordulhat. A szelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között valószínű, késő este 10-14 fok várható.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és koraújkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastrom volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagyközönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. Oroszország és Ukrajna több mint 400 hadifoglyot adott át egymásnak. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Elbontották a kordont a Karmelitánál. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, Magyarországon ma nincs helye kordonoknak a középületek körül. Közben az is kiderült, hogy hétvégén telátogatható lesz a Karmelita, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is a budai várban, mondta szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A látogatáshoz már foglalható időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Közben megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsai József. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótló buszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, amelyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak majd. Oroszország és Ukrajna 205 hadifoglyot adott át egymásnak, közölte az orosz védelmi minisztérium. Jelenleg az orosz katonák a Fehér Orosz Köztársaság területén tartózkodnak, ahol megkapják a szükséges pszichológiai és orvosi segítséget, áll a tájékoztatásban. A fogságból visszatért összes orosz katonát Oroszországba szállítják, ahol a védelmi minisztérium egészségügyi intézményeiben kezelésben és rehabilitációban részesülnek. A számolóból az is kiderült, hogy az ukrán fogságból kiszabadult orosz katonák ügyében az Egyesült Arab Emírségek humanitárius jellegű közvetítői nyújtanak segítséget. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt mozaik, vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Végül az időjárásról. A folytatásban változóan felhős, többfelé napos lesz az idő, csak elszórtan lehet eső. Délután nyugat felől ismét beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható. A hétvégén borongós, esős időre kell számítani, és néhány fokkal hűvösebb lesz. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysas gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai dísztér 1 alatt alapította Bözinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetemet tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000. januárjától

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát, és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa. Kigyulladt egy autóbusz az M0-ás autóúton Törökbálintnál. Kiadós esőzés jöhet a hétvégén viharos széllel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósvai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tercevezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, amely minden forrást megkapott. Havasi Bertalan, az Orbán kormány helyettes államtitkára, Orbán Viktor miniszterelnök korábbi sajtófőnöke nem ért egyet azzal, hogy a leköszönő miniszterek Magyar Péter miatt lemondanak a végkielégítésükről. Havasi Bertalan egyébként cáfolta, hogy luxus körülmények lettek volna a miniszterelnöki kabinet iroda épületében. Szerinte a minisztériumok általában így néznek ki szerte a világon, írja a 24.hu. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósvai Gábor. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető, korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze. A palesztin vallásügyi minisztérium közleményében elítélte az izraeli telepesek által elkövetett támadást Cisjordániában, egy mecset és több jármű felgyújtását. Az izraeli telepesek hajnalban a Ramallah-tól északnyugatra fekvő Dzsibija faluban gyújtogattak. A minisztérium közleménye szerint a palesztin falu elleni támadás nem elszigetelt cselekmény volt, hanem az izraeli kormány rendszer szintű politikájának és uszításának eredménye, amelynek célja a palesztinok megfélemlítése, támadás jelenlétük és vallási identitásuk ellen. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autóbusz az M0-ás autóúton Törökbálint térségében. Az érintett stráda szakaszt teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófa védelem. A tűzoltók egyébként közben már eloltották a lángokat. Végül az időjárásról. A folytatásban változóan felhős, többfelé napos lesz az idő, csak elszórtan lehet eső. Délután nyugat felől ismét beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért heves zivatarok. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható. A hétvégén borongós, esős időre kell számítani, és néhány fokkal hűvösebb lesz. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Lehel és Paula Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rodán Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Stalinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Látogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete is. Szerbia estig eljutatja végleges előterjesztését a MOL-nak a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Elbontották a kordont a Karmelitánál. Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen azt mondta, Magyarországon ma nincs helye kordonoknak a középületek körül. Közben az is kiderült, hogy hétvégén telátogatható lesz a Karmelita, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is a budai várban, mondta szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Szerbia estig eljuttatja végleges előterjesztését a MOL-nak a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről, a Magyar Vállalat Igazgatósága pedig hétfőn dönthet az ajánlatról, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A politikus az Athénban tartott regionális energiaügyi miniszteri tanácskozáson a szerbiai közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, az elmúlt napokban folytatódtak az egyeztetések a MOL képviselőivel, és egyes kérdésekben történt előrelépés, a pancsovai finomító működését érintő kérdésben azonban továbbra is végső egyeztetésre van szükség. A miniszter hangsúlyozta, Belgrád célja Szerbia gazdasági érdekeinek és ellátás biztonságának védelme. Kiemelte, nincs kompromisszum abban a kérdésben, hogy a pancsovai finomító működése milyen hatással van a szerb gazdaságra. Az ausztrál hatóságok betiltották a Fehér Ausztrália neonáci szervezetet az új gyűlöletcsoportok elleni törvény alapján, jelentette be az ausztrál belügyminiszter. A Fehér Ausztrália a második csoport, amelyet az idén elfogadott jogszabály alapján törvényen kívül helyeztek. Itthon egyedi készítésű figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében, a Szendrő utcában. A gyerekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenőövezetekben az autósok valóban betartsák a sebességkorlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap reggel 6 óra 30 és délután 15 óra 30 között a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja. A hídmosást az északi Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik majd be. Végül az időjárásról. Holnap a délelőtti órákban gyengébb intenzitású csapadékra számíthatunk, míg délután már záporok is előfordulhatnak a térségben. Összességében kiadós mennyiségű csapadékra kell készülni. Ma délies, holnap az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérik. Holnap reggel 12, délután 17-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egésznapos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Már júniusban megkezdheti a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank egy friss elemzés alapján. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Helyesnek nevezte Facebook posztjában Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi konstrukcióját. Gulyás Gergely arra reagált, hogy Magyar Péter bejelentette, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, igyekezni fognak a még el nem készült épületeket költséghatékonyan befejezni. A miniszterelnök egyébként a Facebookon élőben közvetített adásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Posvai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a Karmelita Kolostor dövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Már júniusban megkezdheti a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank egy friss elemzés szerint. A szakértők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy az 5%-os szint elérése után lassulhat a tempó a várhatóan emelkedő infláció miatt. Az MBH Bank elemzői szerint a forint az elmúlt hetekben túlságosan megerősödött, így a nyári hónapokban 360 és 370 forint közötti euróra, ősszel pedig ennél is drágább uniós valutára kell számítani. Bár az idei GDP növekedést a gyenge mezőgazdasági szezon miatt továbbra is 1,6%-on várják. Az elemzés szerint az áfa csökkentés lehetősége még idén fennáll. Az SZIR csökkentés viszont várhatóan csak jövőre valósulhat meg. Az államháztartási hiány ugyanakkor a korábban vártnál magasabb 6% feletti lehet idén. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping kínai ellenfői szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Gyásznap van Kijevben, a tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük gyerekek is életüket vesztették. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenekíteni. Oroszország két nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Végül az időjárásról. Holnap a délelőtti órákban gyengébb intenzitású csapadékra számíthatunk, míg délután már záporok is előfordulhatnak. Kiadós mennyiségű csapadékra kell készülni. Ma a délies, holnap az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérik. Reggel 12, délután 17-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes péntek délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket! Nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink, milyen programot érdemes tervezni, hiszen ebben is tudunk segíteni, hát legalábbis igyekszünk. Az Impresszió rovat vendége lesz hamarosan Kaposi Dorka, a Deák 17 galéria igazgatója. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Arról is beszélgetünk majd, hogy voltak éppen mit képvisel a Felcsak Alapítvány, illetve milyen nagy programokra, nagy rendezvényekre készülnek idén. Most Haydn 93. D-dur szimfóniájának első tétele következik a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Kaposi Dorka, a Deák 17 galéria igazgatója. Szervusz Dorka, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz Edina, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Ha nagy leszek címmel, fiatal alkotók művei láthatók nálatok a Deák 17 galéria legújabb kiállításán. Mi volt a kiinduló ötlet?
2: Ez a kiállítás, ez a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, röviden OKTV-nek a legjobbjai. Már több mint 10 éve állítjuk ki a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában ennek a versenynek a legjobb alkotásait, sőt, tavaly volt egy jubileumi év, Rajz OKTV 25 éves volt, és ahhoz készítettünk egy retrospektív tárlatot. Az idei évi tárlat egy kisebb hangvételű, körülbelül 30 munka lesz látható. Mivel hogy az országos verseny, ezért nem csak budapestiek, hanem vidéki iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumokból lehetett jelentkezni, és hogy ezeknek a diákoknak a legjobb alkotásait állítjuk ki a Deák 17 galériában. Azt kell tudni, hogy ez a felhívás, ez a Ha nagy leszek, ez többféle médiumot takar, lehetett jelentkezni képzőművészeti alkotással, vagy vizuális kultúra témakörben, plakáttervezéssel, vagy egy fiktív botanikus könyv illusztrációjával, vagy akár fotósorozattal is. Ezen kipróbálják pedig iparművészet tárgy alkotás témakörben lehetett öltözékkiegészítőt, vagy akár egy egész öltözéket, illetve plasztikát is beküldeni. Az a jó hírem van, hogy mindegyik felhívásra érkezett pályamunka, és szerencsére eléggé egyenletes módon, tehát hogy a felsorolt témákból lehet 2-3 alkotást megtekinteni majd a Ha nagy legyek kiállításon, ami egyébként majd május 23-án nyílik 11 órakor a Deák 17 galériában.
1: És egészen június 13-áig látogatható ez a kiállítás. Dorka, hogyan zajlott a kiválasztás? Melyek voltak a szempontok?
2: A Rajz OKTV verseny, többfordulós verseny, van szabadkézi része is, van művészettörténeti forduló is, és egy külön forduló tulajdonképpen a beküldött témakörökre érkezett alkotásoknak a kiválasztása. Nagyon fontos elmondani, hogy a kiválasztást egy csapat végezte, Lázár Zsuzsával, ő a kiállítás kurátora, a Rajz és Vizuális Kultúra verseny vezetője, tehát hogy neki köszönhető tulajdonképpen, hogy ez a 30 munka, a 30 diák alkotás kiválasztásra került, és majd bemutatásra kerül a Deák 17 galériába.
1: Mi az, amit megmutat ez a kiállítás összességében?
2: Már a téma nagyon izgalmas, tehát hogy ez a Ha nagy leszek cím, ez felnőtté válásról szól. Tehát a diákok önreflexíven mutatták be, hogy ezt az átmeneti időszakot a gyerekkorból, a felnőtt korból ők így hogyan élik meg, milyen dilemmáik vannak, és hogy milyen jövő vár rájuk. Ezek az alkotások néhol borúsak, néhol derűsek, és mindenféleképpen tudom ajánlani, nem csak azoknak, akik mondjuk ezzel a korosztállyal foglalkoznak, vagy akár ezt a korosztályt képviselik, hanem mindenkinek, mert hogy ez a kamaszkor, ez mindenkinek az életében jelen volt, és hogy a Deák 17, mint Deák Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria egyfajta érzékenyítő szerepet is vállal ezzel a kiállítással.
1: Nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy minél többen nézzék meg a Ha nagy leszek című kiállítást nálatok.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kaposi Dorka, a Deák 17 galéria igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat délután a Kugler Art Szalonban lesz a Hívj egy szörnyet uzsonnára című előadás. A Kuckó Meseház interaktív színházi expedíciója leginkább az 5-9 éves korosztálynak szól, akiket alkotóházzal és zsúrral is várnak. A darab Lázár Ervin írásai alapján keresi a választ, mi van a sötétben, mi történik, ha meglibben a függöny, vagy éppen megnyikordul a parketta, és mit tegyünk, ha félünk. A Van Mersze expedíció felfedezői találkoznak Bákásszal, a szabadúszó rettegés szakértővel, Mumussal, aki a saját árnyékától is fél, mégis reflektorfényre vágyik, valamint Zöldli Ficccel, aki mindentől fél, és éppen a 165. születésnapját ünnepli. Játsszák Nagy Dóra és Soltész Böze. Félős felnőtteknek csak gyermekfelügyelete mellett javasolt. Csütörtöktől vasárnapig ismét megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált, amely 4 napon át tölti meg programokkal a budai Margit negyedet. A rendezvény célja, hogy megmutassa azt a pezsgő kulturális és közösségi életet, amely az elmúlt években a Margit körút környékén alakult ki. Az idei fesztivál központi témája a tudás átadás és a generációk közötti kapcsolódás lesz. A Hello Margit több mint 100 programot kínál, lesznek koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, workshopok, dizájnprogramok, helytörténeti séták és családi események is. A színházi programok között szerepelnek felolvasó színházi estek, improvizációs előadások és több ismert társulat produkciói, míg a zenei kínálatban kórusok, utcazenészek és szabadtéri koncertek váltják majd egymást. A fesztivál kiemelt része a közösségi élmény is. Lesz közös városrésztakarítás,

nyitott udvarokprogram, júga, kreatív foglalkozások és számos részvételi workshop. A gyerekeket külön Pöttöm Margit programblokk várja mesékkel, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal. Jó szórakozást kívánunk!

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megnyitják a látogatók előtt a Karmelitát. Kigyulladt egy nyárfaerdő a Pest vármegyei Csemő közelében. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita kolostort. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye a kerítésnek a középületek körül. Szakmai társadalmi egyeztetésen dől el a várban lévő reprezentatív kormányzati épületek sorsa. A rekonstrukcióra 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött, vagy vállalt kötelezettséget az előző kormány, közölte a helyszínen a közlekedési és beruházási miniszter Vitézy Dávid. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember vesztette életét. A romok alól 30 embert sikerült élve kimenekíteni. Oroszország két nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Halálos áldozatokat követeltek az ukrán dróntámadások is Oroszországban. Riazanyban 3-an meghaltak és 12-en megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Szerbia estig eljuttatja végleges előterjesztését a MOL-nak a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet az ajánlatról, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A politikus az Athénban tartott regionális energiaügyi miniszteri tanácskozáson a szerbiai közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, az elmúlt napokban folytatódtak az egyeztetések a MOL képviselőivel, és egyes kérdésekben történt előrelépés, a pancsovai finomító működését érintő kérdésben azonban továbbra is végső egyeztetésre van szükség. A miniszter hangsúlyozta, Belgrád célja Szerbia gazdasági érdekeinek és ellátás biztonságának védelme. Kiemelte, nincs kompromisszum abban a kérdésben, hogy a pancsovai finomító működése milyen hatással van a szerb gazdaságra. Itthon eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemődnél, közölte a katasztrófa védelem. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfapihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, jelenleg az utómunkálatok folynak. Hétfőtől jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe a 9. kerületi Mester utcában. Mivel megkezdődik az útburkolat és a villamospálya teljes felújítása, a munkálatok első ütemében a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon kell korlátozásokra számítani. A beruházás célja nem csak az útfelület megújítása, hanem a biztonságosabb kerékpáros közlekedés kialakítása és a zöld felületek növelése is. A teljes rekonstrukció várhatóan késő őszig tart. Holnap a délelőtti órákban gyengébb intenzitású csapadékra számíthatunk, míg délután már záporok is előfordulhatnak. Összességében kiadós mennyiségű csapadékra kell készülni. Holnap az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérik. Reggel 12, délután 17-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, az Árpád híd felé a Mogyoródi útnál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szélkámán tér környékén. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Üdvözlöm Önöket, kellemes péntek délutánt kívánok! A Václav Felcsak Alapítvány és a Fonóbudai Zeneház közösen május végén egy nagy ünnepély eseményt szervez, melynek középpontjában a magyar-lengyel barátság és együttműködés áll. Hamarosan erről is beszélgetek Holósi Györgyei Nórával, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársával itt az Intermezzóban. Most pedig Morricone szerzeménye következik, filmzene a Szicíliaiak klánja című filmből. Egy részletet hallgatunk meg a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nézőket is lehet köszönteni. Senki nem tiltja meg, hogy bárki is nézhesse a rádiót. Május 29-én lesz egy különleges programotok a Fonó Budai Zeneházban. De kérlek, mielőtt erre rátérnénk, mesélj egy kicsit a Felcsek Alapítványról.
1: Igen, a Václav Felcsek Alapítvány 2018-ban kezdte meg a működését, és fő célja a magyar-lengyel barátság eszmének tovább örökítése, elsősorban a fiatalok számára, de természetesen, ahogy a május végi rendezvényünkre, úgy a legtöbb rendezvényünkre is a legszélesebb közönséget szoktuk várni. A saját rendezvényeinken kívül még a fő tevékenységi körünkhöz tartozik különböző tematikus pályázatok meghirdetése, amelyekben a közös az mindig az a lengyel vonatkozás, magyar-lengyel kapcsolódás erősítése, akár a kulturális területen, akár a felsőoktatásban, illetve kiemelném azt a pályázatunkat, amelyre minden évben a legnagyobb érdeklődés szegeződik. Ez gyakorlatilag a Polonika Varietas elnevezésű pályázatunk, ami középiskolás csoportoknak, osztályoknak ad lehetőséget lengyelországi kirándulásra, hogy a saját bőrükön is megtapasztalják azt, hogy gyakorlatilag a magyar-lengyel barátság eszméje mit jelent, és akár életre szóló barátságok köttethetnek, és idősebb korukban is vissza tudnak térni az országhoz, vagy akár mint munkavállaló kapcsolatuk lehet lengyel cégekkel, lengyel emberekkel.
0: Az elmúlt néhány évben milyen fontos eseményeket szerveztetek?
1: Nyári táboraink az gyakorlatilag minden évben megvalósul, két fő tematika mentén. Van egy Balatonbogláron, itt a sakk oktatás van a fókuszban, úgyhogy itt gyakorlatilag a magyar és lengyel diákok sakkot tanulhatnak, amellett, hogy különböző kulturális programokon vehetnek részt, és megismerkedhetnek egymással, illetve Sátoraljóújhelyen van még egy másik táborunk, ami pedig nyelvtanulás fókuszú. Nyilván itt az a résztvevők olyanok, akik nem nulláról kezdik a magyar, illetve a magyar részről a lengyel nyelvtanulását, úgyhogy itt is az a cél, hogy kulturális élményeket is adjunk az ideérkező diákoknak, és a nyelvtanulás révén még közelebb tudjanak kerülni egymáshoz.
0: De akár nulláról is lehet kezdeni a lengyel nyelvtanulást, nem?
1: Igen, igen, ez abszolút nyitott ilyen szempontból, de azért arra szoktunk figyelni, hogy valami előképzettség még legyen. Ugye ilyenkor meghívjuk a különböző iskolákat, és általában azért olyan iskolákat szoktunk meghívni, ahol a nyelvoktatást ők is a fókuszban tartják, hiszen ugye azért egy hét, valljuk be, azért arra nem lenne elegendő, hogy itt komoly nyelvtanulás végbe menjen, de ha már valakinek van egy folyamatban lévő tanulmánya, akkor azért nagyot tud dobni, nem csak a tanulás révén, hanem egy ilyen saját élmény révén valószínűleg akkor utána az iskolapadba is máshogy fog figyelni a lengyel vagy éppen a magyar nyelvi órán.
0: A táborban zajló sakkversenyek milyen hangulatban telnek, békések, ugye?
1: Természetesen itt is a barátság szó kiemelendő, és egyébként pedig nagyon magas szakmai sztenderdek szerint. Mikó Valér Múrahalmi pedagógus a szakmai mentora, szakmai vezetője ezeknek a sakktáboroknak. Tavaly előtt már a hexasakkot, ugye a sakkon belül egy külön típust is úgymond bemutatták a gyerekeknek, aminek egyébként a megalkotója egy lengyel ember, lengyel szakember, úgyhogy amellett tényleg, hogy nagyon jó hangulatban telnek ezek a táborok, nem csak a kulturális programokon, vagy hát ugye ott Balatonbogláron nyilván a strandot sem hagyjuk ki a programok közül, de maguk a meccsek is. Tehát amellett, hogy itt ugye tanulás, ez is egyfajta tanulás, hiszen a sakknak elsajátítása azért komoly szellemi feladat, de nagyon jó hangulatúak, és öröm nézni a magyar és lengyel gyerekeket, ahogy a játékon keresztül is még közelebb kerülnek egymáshoz.
0: Milyen korosztálynak szól ez a tábor?
1: A balatonboglári az általános iskolás korosztály, tehát a sakkban ők tudnak jeleskedni, és itt is figyelünk arra, hogy vannak egyébként olyanok, akik nagyon alapszinten vannak, de akár olyanok is, akik már évek óta akár versenyeken is részt vettek, és ezáltal is tudnak ugye egymásnak is segíteni. A Sátoraljóújhelyi nyelvi tábor az pedig középiskolások számára szól.
0: Nóra, köszönöm szépen, jövünk még, folytatjuk a beszélgetést, szó lesz a magyar-lengyel táncházról is, melynek helyszíne a Fonó. Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, rendszeresen évről évre megrendezitek a Felcsek gálát novemberben. Mi jellemzi ezt a nagy eseményt?
1: Valóban ez a legnagyobb rendezvényünk. Most az idei már az 5. Felcsek gála lesz, amit megvalósítunk, megrendezünk, ami nem csak egy jó alkalom arra, hogy a lengyel-magyar, magyar-lengyel ügy iránt érdeklődők és az ez iránt dolgozó szakembereknek egy találkozási helyet, lehetőséget biztosít, de egy zenei programmal is készülünk ilyenkor mindig. Általában az alapítvány által korábban támogatott zenészek közül kerül ki a fellépő, mert hogy van nekünk a pályázataink között két zenei pályázat is. Egyrészt egy Felcsek lemezek pályázat, ahol magyar-lengyel vonatkozású albumok megjelenését támogatjuk, illetve egy Felcsek koncertek elnevezésű pályázat, ahol pedig hasonló tematikában akár magyarországi, akár lengyelországi koncertek megvalósulásához járulunk hozzá. A zenei program mellett pedig az életműdíj, a Václav Felcsek díj átadása, ami még nagyon kiemelt része ennek a rendezvénynek, amikor gyakorlatilag egy olyan kiemelt szakembernek adjuk át a díjat, aki a magyar-lengyel ügyekért az elmúlt évtizedekben kiemelt munkát végzett.
0: És hogy történik a kiválasztás?
1: A kiválasztás hasonlóan, mint ahogy az alapítványnak a pályázatai esetében a döntést azt a döntéshozó szerv hozza meg nálunk, a kuratórium. Tőlük érkeznek a, úgymond a jelöltek is, és akkor a kuratóriumi döntés eredményeként születik meg az, hogy adott évben kik legyenek a díjazottak.
0: Ez a gála rendszerint novemberben zajlik. Miért éppen akkor?
1: Igen, hát egyrészt a egész évet szoktuk ilyenkor bemutatni, tehát hogy mik a kiemelt eseményei annak az évnek. Másrészt pedig novemberben van is egy alkotmányos ünnep Lengyelországban, és akkor ahhoz szoktunk még kötődni. Harmadrészt pedig Václav Felcseknek is a halála október 23-a, és ehhez szoktunk még igazodni, hogy ilyen jeles napok kapcsán ez a novemberi egy bevált időpont.
0: Nóra, mit lehet tudni Václav Felcsekről?
1: Igen, Václav Felcsek a 20. századi magyar-lengyel kapcsolatok kiemelt alakja. A Poznányi Egyetem történelem szakán tanult, és ott az egyik professzora hívta fel a figyelmét Magyarországra, illetve a magyar nyelvre, és ez irányította a figyelmét gyakorlatilag ránk, és annyira megtetszett ez neki, hogy el is kezdett tanulni magyarul, és nagyon sokszor járt Magyarországon is. A 30-as években részt vett például a Debreceni nyári egyetemen is, illetve később ösztöndíjasként több hónapot is itt töltött, amikor az 5-ös kollégiumban volt a lakrésze, ahol egyébként a halálának 30. évfordulójához kapcsolódóan egy szakmai konferenciát szerveztünk az ELTE-vel közösen.
0: Mennyire ismert a lengyelek körében ő?
1: Biztos, hogy még van munkánk abban is, hogy még ismertebb legyen, de azért nagyon sokan tudják, hogy ki volt az a Václav Felcsek, és milyen jelentős volt az a tevékenység, csak nem életét is adta, hiszen volt, hogy halálra ítélték, amit később életfogytiglani szabadságvesztésre módosítottak, de minden esetre az egészségét is megtépázták azok az utak, amiket a két ország, Magyarország és Lengyelország között megtett, hiszen bár a mai világból már lehet, hogy nehéz elképzelni, de annak idején ugye az információ áramlás, a pénzáramlás az nem volt olyan magától értetődő és egyszerű, mint a mai időkben, és ő annak idején nagyon sok kalandban, úgymond, és fontos kalandban vett részt, hogy különböző parancsokat és információkat a két ország között eljuttasson.
0: Mi motiválta őt leginkább a két ország kapcsolatának elmélyítésében?
1: Egyrészt egy nagyon fontos a hazaszeretet, ugye ő itt is Lengyelországot képviselte, illetve ahogy a magyar történelemben számos más esetben is, ugye a két ország tudott egymásra támaszkodni. És ez egy olyan alap, egy bázis azóta is, és már akkor is, ami miatt a lengyelek, köztük valószínűleg Felcsek is, más szemmel nézett a magyarokra, tehát egy különleges helyet foglalt el a szívébe, és valószínűleg ez egy olyan motiváció volt neki, a hazaszeretet és a magyar emberek szeretete, ami élete végéig egy kiemelt helyre tette ezt az ügyet számára.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársával itt az Intermezzóban.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, az Árpád híd felé a Mogyoródi útnál. Lassú a haladása a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szélkámán tér környékén. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Napközben a pesti úton a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában, a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Május végén, május 29-én, hát talán ez az utolsó májusi pénteki nap, a Fonóbudai Zeneházban lesz egy nagy ünnep. Hát azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom, ahol a kultúra is igencsak jelentős szerepet kap. Mi fémjelzi ezt a rendezvényt?
1: Igen, hát ez egy nagy rendezvény, amire készülünk május 29-én a Fonóbudai Zeneházban. Rögtön két apropója is van az eseménynek. Egyrészt ugye Magyarország Vén és Soros elnöksége ez év június 30-ával véget ér, és emiatt gondoltuk, hogy egy ilyen zenei rendezvénnyel megemlékezünk, vagy visszatekintünk az elmúlt hónapokra is, és ezért a zenei fellépők, azon túl, hogy az alapítvány korábbi támogatottjai, mindkét fellépőnél a V4, ez egy kiemelt rész. Ugye az egyik fellépő a Lisztes Jenő, a Cimbalom projektje, aki pedig a David Csernikkel, lengyel hegedűssel valósított meg 2024-ben egy Felcsak lemezt. Ők fognak most erről a lemezről majd élőben dalokat előadni. A másik fellépő pedig a V4 vonós négyes, ahol ugye elég beszédes a nevük, korábbi támogatottaink ők is, és különböző dalokat fognak előadni. Három országból ugye, és ugye a magyar résztvevő fogja adni ezt a csapatot. A másik apropója magának a rendezvénynek pedig, hogy szerettünk volna visszatekinteni a zenei pályázatainkra, a zenei pályázataink révén megvalósuló projektekre, hiszen 2021 óta írjuk ki ezeket a pályázatokat, tehát már számos lemez, számos koncert az, ami megvalósult, és amelyeknek a fő témája ugye a magyar-lengyel tematika. Azért is különleges még egyébként a rendezvény, mert a harmadik fellépő az pedig a Téka együttes lesz. Ugye ez a népzenei formáció 1976-ban alakult, tehát idén ünnepli a fennállásának 50. évfordulóját, és egy különleges jubileumi koncerttel veszik ki a részüket ezen a különleges estén.
0: De ha jól tudom, akkor az estét egy magyar-lengyel táncház zárja, amit biztos, hogy nagyon sokan várnak.
1: Igen, hát ezek mindig fantasztikus hangulatú táncházak szoktak lenni, úgyhogy talán a korábbi tapasztalatok alapján most is bátran mondhatom, hogy erre készülünk. Tehát három koncertet követően valóban egy magyar-lengyel táncházhoz fogja biztosítani a zenét Bálázi Bence bandája, és két táncoktatónk is lesz, Józsa Tamás és Nagy Ella személyében, úgyhogy várjuk azokat is, akik már benne vannak ebben a szénában, és már vettek részt, és bírnak néhány ilyen táncot, de azokat is várjuk nagyon sok szeretettel, akik megtapasztalnák, hogy milyen fantasztikus sodró lendülete van egy ilyen táncháznak. Úgyhogy gyakorlatilag este 10 órától a koncertek után elkezdjük a táncházat, és onnantól kezdve csak a hangulat szabhat határt, hogy meddig ropjuk.
0: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogy sikerültek ezek a rendezvények? Mennyire szerették az odalátogatók?
1: Hát szerencsére az érdeklődés is kiemelt, tehát az előzetes jelzések alapján is a legtöbb rendezvényünkre azért nagyon sokan kíváncsiak, és akik már ott vannak egy-egy ilyen rendezvényen, azok pedig mindig nagy többségében azt szokták visszajelezni számunkra, hogy egy nagyon kellemes este volt, nagyon jó együtt lenni azokkal a szakemberekkel, akik tényleg a magyar-lengyel ügyet magukhoz hasonlóan fontosnak érzik. És hát ugye nem csak ilyen zenés rendezvényeken szoktuk ezt érezni, vagy akár a Felcsak gálán, hanem van nekünk egy Felcsak műhely beszélgetés sorozatunk, ami szintén 2021-es az indulása. Ugye a Covid idején volt egy kihívás, hogy tudnánk mégis a kapcsolódásokat, ha máshogy nem is online térben megvalósítani, és akkor először online közvetítések révén kezdődtek ezek a kulturális beszélgetések, amik utána, hogy a helyzet lehetővé tette, már nem csak online valósultak meg, hanem élő közönség előtt zajlottak ezek a különböző könyvbemutatók, beszélek, amik utána, hogy a helyzet lehetővé tette, már nem csak online valósultak meg, hanem élő közönség előtt zajlottak ezek a különböző könyvbemutatók, beszélgetések, kulturális témában, akár gazdaságban.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra, a vendégem, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Mi az, amire már készültök?
1: Igen, hát ugye közeleg a nyár, és a nyári táborunkra már nagy erőkkel készülünk. Várjuk az iskoláknak a visszajelzését, hogy kik azok, akik tudnak küldeni. Ugye ezek magyar iskolák is, illetve lengyel iskolák is. Idén Sátoraljaújhelyen a nyelvi diáktábor fog megvalósulni. Illetve hát ugye szervezési szempontból, bár a november még messzinek tűnik, de szervezési szempontból már ugye az idei Felcsak-gálának a helyszínét is, és a különböző kapcsolódó teendőket is már meg kell kezdeni ahhoz, hogy novemberre tökéletesen összeálljon a rendezvény. Illetve hát ugye, ami nálunk mindig van, a különböző pályázatok kiírása, hamarosan számíthatunk a következő pályázati kiírásra is, tehát várjuk majd a jelentkezéseket, ez a weboldalunkon mindig elérhető, illetve aki feliratkozik a hírlevelünkre, vagy a Facebook oldalunkat megnézi, az szintén első között értesülhet, amikor nyíltá válik valamely pályázatunk. Általában több pályázat szokott egyszerre nyíltá válni különböző témákban. A már említett osztálykirándulások mellett ösztöndíjakat is szoktunk hirdetni felsőoktatási tanulók számára is, de testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatokat is szoktunk támogatni, pont azért, hogy a két ország között ilyen szinten is a kapcsolat elmélyüljön, vagy akár új kapcsolatok létesülhessenek. Úgyhogy ezeket a pályázatokat mindenképp érdemes figyelni, és a felületeinken elérhetővé tesszük, és kényelmesen online lehet rájelentkezni.
0: Melyek azok a lengyel városok, amelyekkel testvérvárosi kapcsolódásunk van?
1: Igen, rengeteg partnervárosi kapcsolat már most is ugye élő, és az elmúlt években, évtizedekben is működött. Kiemelném ezek közül például Budapest vagy Pécs testvérvárosi kapcsolatát Krakóval, Miskolcvárosnak is testvérvárosi szerződése van Katowicével, Szeged

0: Nek Vudzs városával, vagy például Pápa városát is mondhatnám, amely Gorlice városával, vagy például Zalaegerszeg Krosnóval van testvérvárosi kapcsolatban, úgyhogy már most is vannak ilyen kapcsolatok, de a Dvábratánki magyarul két barát elnevezésű pályázatunk révén azt szeretnénk, hogy egyrészt ezeknek a száma még tovább növekedne, illetve hogyha a meglévő kapcsolatok valódi és mély és élő kapcsolatok lennének.
1: Nora, összességében mi a Václav Felcsák alapítvány missziója?
0: A fő missziónk az, hogy ezt a magyar-lengyel barátság eszméjét tovább örökítsük azon fiatalok és mindenki számára, akiknek családilag nincsen kötődése, tehát nincsen lengyel rokon, hogy ne csak történelmi könyveknek néhány mondata jelentse számukra azt, hogy milyen ez a barátság, vagy milyen volt, hanem hogy ez egy élő, ma is megfogható kapcsolat legyen, és hogyha valaki kimegy Lengyelországba, hiszen számos gyönyörű város várja, akár most tavasszal, akár a nyári szünet idején az érdeklődőket, ott megfoghatóan a saját bőrükön tapasztalhassák, hogy mit jelent ez a kapcsolat, és most, hogy már gyakorlatilag idéntől 5 lengyel városba is közvetlenül repülhetünk, gyakorlatilag 1-2 óra alatt elérhetővé váltak ezek a városok. Én arra biztatok mindenkit, hogy valóban a saját bőrén is tapasztalja meg, hogy mi az, amiért mi dolgozunk.
1: Nóra, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést a legközelebbi programhoz, ami ugye május 29-én lesz. Sok sikert kívánok, és hát jó munkát az egész éves eseményekhez.
0: Köszönjük szépen és a lehetőséget, és minden jót kívánok.
1: Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsák Alapítvány kommunikációs munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kármán András pénzügyminiszter szerint nincs akadálya a munka gyors elindításának. Az Európa Tanács külügyminiszterei megállapodtak az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Nincs akadálya a gördülékeny átadás átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy idézem, mamut intézményből egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni, közölte Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter a délelőtti állományülést követően. Bejelentette azt is, hogy a pénzügyminisztérium visszatér a József Nádor térre. A miniszter célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal és hatékonyan működő tárcát építsenek. Már júniusban megkezdheti a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank egy friss elemzés szerint. A szakértők ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy az 5%-os szint elérése után lassulhat a tempó a várhatóan emelkedő infláció miatt. Az MBH Bank elemzői szerint a forint az elmúlt hetekben túlságosan megerősödött, így a nyári hónapokban 360 és 370 forint közötti euróra, ősszel pedig ennél is drágább uniós valutára kell számítani. Bár az idei GDP növekedést a gyenge mezőgazdasági szezon miatt továbbra is 1,6%-on várják. Az elemzés szerint az áfa csökkentés lehetősége még idén fennáll. Az SZIR csökkentés viszont várhatóan csak jövőre valósulhat meg. Az államháztartási hiány ugyanakkor a korábban vártnál magasabb 6% feletti lehet idén. Elfogadták a végrehajtási megállapodást az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozó különleges törvényszék létrehozásáról az Európa Tanács tagországainak külügyminiszterei a Moldovában tartott ülésükön, jelentette be az ukrán külügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a találkozón 36 ország és az Európai Unió hagyta jóvá a kibővített részleges megállapodást a törvényszék vezető testületének létrehozásáról, amely a bíróság harmadik alapító dokumentuma. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Itthon elmaradnak a kültéri programok vasárnap a múzeumok majálisán a várható időjárás miatt, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum a hétvégi múzeumok majálisa szervezője. A Hungaromet előrejelzése szerint ugyanis szombaton 30-40 km/órás széllökésekre és jelentősebb mennyiségű csapadékra lehet számítani, ugyanakkor az időjárási körülmények várhatóan a szombatra tervezett kültéri programok megvalósítását nem veszélyeztetik. Látogatóknak ugyanakkor javasolják, hogy esernyővel és esőkabáttal készüljenek, olvasható a közleményben. Nézzük akkor konkrétan a holnapi időjárást, többnyire erősen felhős, borult idő várható, kiadós mennyiségű csapadékra kell számítani. Ma a délies, holnap az északnyugatira forduló szelet élénklökése kísérik. A csúcshőmérséklet holnap 17-18 fok körül valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Tököli úton és a Kerepesi úton a Baross tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Margit körúton. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában attali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Ma van május 15-e, Zsófia és Szonya napja, de Bodza János Médea nevű hallgatóink is ma ünnepelnek. Aztán ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap. Gondolom, hogy ez a nap arról szól, hogy mit tehetünk a klímaváltozás át, nem is tudom, hatásainak az enyhítéséért talán, mert hogy önmagában a klímaváltozásért tehetünk-e egyáltalán valamit, abban nem vagyok biztos, de azért bízunk benne, illetve hát idővel majd csak lesznek új technológiák, amik előrevívő szerepet töltenek be ezen a téren. Aztán ma van az állat és növény szeretet napja is Magyarországon. Egyébként ez a fővárosi állat és növénykert kezdeményezésére indult. Most pedig Haydn 45. Fiszmol búcsú szimfóniájának harmadik tétele következik az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Robert Capa eddig nem látott képeit tekinthetik meg Budapesten. Nagyszerű kiállításról kaptunk hírt, és úgy gondoltuk, mindenképpen megér egy telefonbeszélgetést, hisz a képeket úgysem tudjuk megmutatni. A vonalban Fisli Éva kurátor, őt faggatom majd Robert Capa eddig nem látott képeiről. Kezi, csókolom!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye, aki elolvassa a közleményt, az tudja, hogy ezeket a képeket valójában lehetett már látni 1949-ben, tehát akinek a vonatkozó Holiday című magazin megvan valahol otthon, az esetleg megnézheti. De hogy jött az ötlet, hogy ezt a portfóliót, vagy ezt a csomagot, vagy ezt az időszakot hozzá kell? Az volt mondjuk, hogy mert még eddig nem láthattuk?
2: Valóban a Holiday magazinban nem egy amerikai olvasóközönségnek szánt egy középosztálybeli lap volt. Ott írta meg Capa, nekik írta meg Capa ezt először, 14 kép jelent csak meg. Ennél jóval többet készített természetesen ez alatt az idő alatt, amikor is 1948-ban, szeptember, illetve október során körülbelül 6 hetet töltött itt. Akkor már, mint amerikai állampolgár egyébként, már 35 évesen, túl háborúkon, túl nagyon sokféle élményen, és a szakmájának bizonyos értelemben, hát nem is azt mondanám, hogy a csúcsán, de legalábbis egy új szakaszában mindenképpen. És 48-ban ő, az egykori Friedman Endre, Robert Capaként látogat haza, itthon is ismerik, itthon is már beharangozzák, hogy itthon a Magnum fotóügynökségről is már hírt adnak, amit az előző évben társaival együtt alapított meg. Tehát tulajdonképpen egy teljesen pesgő időszakban, hiszen a II. Világháború pusztításai után, ugyanakkor a fordulat évében, ami azt jelenti, hogy ő, mint fotóriporter, mint valaki, aki tudósításokat is írt már, tehát saját szöveggel is dolgozott, árnyaltabban látott már egy csomó mindent, de a képei, ez nem feltétlenül tűnik elsőre. Maga az ötlet egyébként az elég régi, mert hogy a 100. évfordulóra, a születésének 100. évfordulójára készült kiállításra mutattuk be először a Nemzeti Múzeumban még a Holiday-nek az eredeti kiadványát. És aztán kellett néhány év, amíg le akartam fordítani magát ezt az eredeti angol szöveget magyarra, majd pedig egy lehetőség 2023-ban arra, hogy meg is jelenjen könyvformában. És aztán most össze volt a Robert Capa kortárs fotográfiai központ részéről egy ilyen felkérés érkezett hozzám, hogy mi lenne, hogyha ezt a szöveget, ezt a riportot tulajdonképpen kibővítve mindazzal, amit azóta már sikerült megtudni róla, megmutatnánk a térben is.
1: Azt mondja, tizenvalahány fotó jelent meg ugye az újságban, és hát persze egy fotós lényegesen nagyobb számmal dolgozik. Itt most önök milyen számmal dolgoztak? Sokat kellett-e kihagyni? Fájta a fejük amiatt, hogy ez még de jó lett volna, ha befért volna? Mire számíthat, aki ellátogat megtekinteni a kiállítást?
2: A könyvhöz képest, ami 2023-ban jelent meg, legalább 20 képpel több van, tehát nagyjából olyan 50 körül, vannak közöttük színes képek is, és vannak közöttük analóg fotóban talán jártasaknak ismerős a szó, hogy kontaktfelvételek. Ezek azok a felvételek, amelyeket az eredeti negatívról nagyítva, illetve nem nagyítva, hanem kontaktban készítettek, azért abból a célból, hogy láthassák és kiválaszthassák azokat a felvételeket, amelyeket később esetleg valamilyen lukból vagy formában nagyítani fognak. És ezekből a kontaktokból is sikerül most bemutatni néhányat, és azt hozzátenném, hogy az nagyon fontos, hogy ez az anyag az International Center of Photography-nak, tehát a Nemzetközi Fotográfiai Központnak, amely New Yorkban található, és a Cornell Capa, Robert Capa öccse alapította.
1: Aha.
2: És ott őrzik a hagyatéknak a zömét, tehát az ő közreműködésükkel sikerült ezt a kiállítást is létrehozni, ez az anyag is onnan származik.
1: Tehát akkor a fontos információ a hallgatók számára, hogy a Robert Capa kortárs fotográfiai központban tekinthető meg ez a tárlat, nem kell szaladni, mert augusztus második feléig bőven lesz rá idő, hogy megnézzék. Az jutott eszembe közben, hogy noha mondjuk így amerikai, vagy félig meddig amerikai kézben vannak ezek a fotók, illetve a jogok, de ezek valahol mégiscsak a mieink, nem? Szóval magyar fotós készítette Magyarországnak egy olyan időszakáról, amikor persze készített nyilván az MTI is fotót, meg ki tudja mi mindent, Szóval, hogy ez válhat-e ilyen értelemben mondjuk a mi kultúránk részévé, most, hogy így szélesebb körben megismerik, vagy lehet ezügyben lépéseket tenni, hogy ez még inkább a miénk lehessen, ha nem is úgy, hogy fogjuk és az egész hagyatékot áthozzuk ide, de hogy amikor a könyv megjelent, nem került el szóba, nem kaptak-e ezzel kapcsolatban visszajelzést, hogy ez mégiscsak magyar?
2: Hát annyiból, abból a szempontból mindenképpen fontos, hogy valaki, aki itt született, és aztán hosszú időn keresztül nem élt itthon, a háború pusztításai után hazajön, szembesül azzal, ami maradt az ifjúkorának a kulisszáiból, azokból az álmokból is, amiket akkor kergetett, mint ifjú, egyébként baloldali fotoriporter, és látja azt, érzékeli már a változásokat, amelyek később még nyilvánvalóbbak lesznek, hogy egy nagyon durva időszak következik, a saját barátai és munkatársainak egy része is vagy börtönbe kerül, vagy elhagyja Magyarországot. Egy nagyon nehéz időszak előtt áll tehát maga az ország. Azok a képek, amiket ő készített, viszont valóban összevethetők más forrásokkal is, és az az érdekessége, hogy pontosan azért, mert hogy magyar kutatók vagyunk, vagy magyar látogatóként is nézzük esetleg azokat a helyszíneket, amelyeket ő fényképezett. Egy csomó olyan ismeretünk van, a helyi ismeretünk, amit hozzátéve ezekhez a képekhez tulajdonképpen felfejthetjük, hogy valóban hol járt, mert a Budapesti Beszélgetés című cikkben, amit később megjelentetett, nagyon ironikus és önironikus szöveget írt. Egy csomó nevet valami nagyon furcsán nem lehet feloldani, miközben ha megnézzük a képeket, az archivális anyagot, illetve a többi forrást is, akkor azt látjuk, hogy de megismerhető, tehát felfejthetjük, hogy tényleg kikkel találkozott, hát tényleg hol járt, és na hát ez milyen izgalmas. És noha neki nem volt lehetősége arra, részben a korai halála miatt sem, hogy egy részletesebb könyvterjedelmi magyar riportot hozzon létre ezekből a képekből. De mi ezt így sok-sok évtized múltán mégis megtehetjük, és ez különösen izgalmas most, hogy összevetjük mindazzal, ami ebből az időszakból egyéb helyről fennmaradt. Mi az, amiben ez a tekintet, ami az övé volt más? Mi az, ami ez a fajta tükör mutat nekünk? És tulajdonképpen az lenne az egyik igazán nagy hozadéka ennek a kiállításnak, ha a saját fototörténetünknek a részeivel tudnánk összevetni.
1: Igen. Az még egy érdekes projekt lehetne, ha úgy tetszik, ha az ember fizikálisan is tudna bizonyos dolgokat egymás mellé tenni, de önmagában az a tény, hogy Robert Kapa szemén, szemüvegén, objektívjén keresztül nézhetjük meg ezeket a képeket, és csodálkozhatunk rá arra, hogy mi volt és mi lett. Az önmagában megéri már, hogy ellátogassunk a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központba, ahol tehát augusztus 23-áig látható a Magyar Riport 1948 című tárlat olyan képekkel, amiket még eddig nem igen láthatott, főleg az a közönség, aki nem behatolt. Tóan foglalkozik a művész munkásságával. Fisli Éva kurátornak köszönöm szépen, hogy mindenre felhívta a figyelmünket, nagyon izgalmas a téma, és akárki tulajdonában is vannak a negatívok és az anyag, ez akkor is a miénk biztos. Nem sárga, nem savanyú, de határozottan a miénk, és köszönöm szépen, hogy hívhattuk kezdet, csokolom.
2: Viszontlátásra, köszönöm.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Hogyan változott a Néprajzi Múzeum szerepe az elmúlt több mint 150 évben? Milyen dilemmák és irányváltások formálták az intézmény működését? Kemecsi Lajos új könyve a Hullámzásban, szereplők történetek a Néprajzi Múzeum múltjából címen ezekre a kérdésekre keresi a választ. Izgalmas történeteken, eddig kevésbé ismert archívanyagokon és új szemléleten keresztül. A kötet bemutatója vasárnap délután lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a szerző a kötet szerkesztőjével, Beres Gáborral beszélget majd. Vasárnap a Zeneakadémia nagy termében az egyik legismertebb barokk oratórium Händel messiása hangzik el. A Haydnaum régi zenei központ koncertjén nemzetközi szinten is magasan jegyzett brit énekesek lépnek fel. Joanne Jan, Tim Mead, James Gilchrist és Neil Davis. A messiást Händel 1741-ben kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt komponálta, az Új Szövetség és a Zsoltárok szövegeit alapul véve. A Pörszül kórus és az Orfeó zenekar számtalanszor szólaltatta már meg az oratóriumot, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester Bart van Rijn személye. Péntektől vasárnapig újra budai palacsinta piknik az Állé melletti sétányon. Palacsintát a világon mindenhol esznek, millió változata van országonként, és mindenki szereti valamilyen formában. Nemzetközi ízeket töltött, rakott, amerikai, nagymamaféle, vagy akár rántott palacsintát is kóstolhatunk majd, de természetesen gondolnak a speciális igényekre is. Így lesz glutén és laktózmentes, vagy éppen vegán verzió is. Szombaton a Pastorale sorozat idei záróhangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében a Fuvola kerül középpontba. A szólista Bíró Zsófia, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője lesz. A változatos virtuozitást és líraiságot ötvöző koncerten a Szent István Filharmonikusok Zsíros Levente vezényletével lép fel. Közreműködnek a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú balettművészei, a szerkesztő műsorvezető Solymosi Tari Emőke. Többek között Vivaldi, Bach és Mozart művei is felcsendülnek majd. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Tököli úton és a Kerepesi úton a Baross tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szélkámán tér környékén a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Margit körúton. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és egy izgalmas témát hoztál a mai napra, ez pedig a jánoskázás. Én nem tudom, hogy ez mi, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz róla mesélni.
2: A jánoskázás az Nepomuki Szent Jánosnak a nevéből ered, neki ugyanis május 16-a az emléknapja, és ez a nap meglehetősen jeles eseménynek számított a múltban. Manapság hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentjeként gondolunk Nepomuki Szent Jánosra, és 2013 óta évente megrendezik a hidak és a hídépítők napját. Nepomuki Szent János 1340-ben született, és a szülőfalujáról Főmukról kapta a nevét, az utónevét. Aztán azt tudjuk róla, hogy cseh ember volt, a Prágai Egyetemen szerzett egyházjogi doktorátust, és a prágai érseknek lett a vikáriusa. Aztán, amikor IV. Vencel került a trónra, ő egy meglehetősen bosszúálló és kegyetlen király volt, 1378-tól 1419-ig uralkodott. A hagyomány szerint János lett a királyné, a király feleségé Zsófiának a gyóntatója. A király pedig őt alaptalanul, vagy hát ki tudja, megvádolt a házasságtöréssel. Haragra lobbant, amikor János a gyóntatójaként nem volt hajlandó megosztani a felesége gyóntatási titkait. A legenda szerint az történt, hogy a király megkínoszta Nepomuki Jánost, és aztán a Moldva folyóba dobatta. Így lett aztán ő a későbbiek során a vizek, vagy a máshol életveszélyben lévők védőszentje, patrónusa, illetve aztán később a hídépítők patrónusává is vált.
1: Mostanság hogyan kötődik hozzá? Mi az, ami történik ezen a nap?
2: Főleg ez a már említett hidak és hídépítők napja az, ami történik. 2013 óta kezdték el megrendezni, persze a Covid itt is beleszólt, és hát reméljük, hogy sikerül újraéleszteni ezt a szokást, de a múltban nagyon-nagyon szépen megünnepelték az ő napját, hiszen tudjuk azt, hogy ezen a napon május 16-án például az országban vagy a városokban található Nepomuki Szent János szobrokat felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat dobtak a vízbe, távoli óbudai hajómalmokat is világítottak gyertyákkal, este pedig a hagyomány szerint mindig tűzi játékkal zárták ezt a napot, tehát nagyon-nagyon hangulatos lehetett ez a múltban. 1828-ban például Kazinczy Ferenc is látta ezt a tűzi játékot, és ezt írta az egyik barátjának írt levelében, sütik a Nepomuk rakétáit. És ezeknek a népszokásoknak a gyűjtőneve a jánoskázást.

0: Tehát ugye innen indultunk.
1: Milyen szobor őrzi az ő emlékét?
0: Több szobra is van Nepomuki Szent Jánosnak. Az egyik szobra, amely jelenleg Csepelen áll, azt tudjuk erről a szoborról, hogy a főváros 5 legrégebbi szobrának egyike. Ezt a szobrot 1721-ben a Kálvin téren található Kecskeméti kapunál avatták fel eredetileg. Aztán kalandos sorsa után végül Csepelre került. 1973-ban került a 21. kerületbe, és a Szent Imre téren áll a mai napig. Azóta többször is felújították, de emellett van például egy nagyon szép Nepomuki Szent János szobor Budafok központjában is. Ez a szobor 1750 körül készült, tehát azért itt is jó néhány évszázad van már mögötte. Van a második kerületben a Bimbó út, Keleti Károly utca találkozásánál is. Találunk egyet például a Krisztina városban is, az Ördögárok partján, hiszen meglehetősen sok árvíz volt köthető az Ördögárokhoz, és itt megint megjelenik, hogy ő az árvizek, illetve a vizeknek is a patrónusa. Ez most egy hiteles másolat, tehát nem az eredeti szobor, hanem egy másolat. Illetve van egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolás a Korvin téren, a Korvin tér 3-as számú épületnek, ez egy nagyon szép ilyen vörös épület, ennek van egy ilyen beugró fali fülkéje, és ebben látunk egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolást.
1: Ez az első kerületben
0: igen.
1: található Korvin tér.
0: Igen.
1: Jó, így már megköszönöm.
0: Gondoljunk a jánoskázásra, és Nepomuki Szent Jánosra így május 16-a környékén.
1: Köszönöm.
2: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Kaposi Dorka, a Deák 17 galéria igazgatója. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, kellemes hétvégét kívánok. A hétvégi vasárnap délelőtti duett vendége lesz Csényi Kati és Cangi. Kati a Nem én vagyok című film producere, Cangi pedig ennek a filmnek a rendezője. Egy friss filmről van egyébként szó, ami hamarosan látható lesz a mozikban. Erről beszélgetek majd a két vendéggel vasárnap délelőtt 10 és 12 óra között. Kellemes és örömteli hétvégét, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
3: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Meghiúsul az országos tehetséggondozási rendszer, megvonták a támogatást a Nobel-díjas Klaus Ferenc alapítványától. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósvai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a karmelita kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. Azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy megnyitják a látogatók előtt a karmelitát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, hogy milyen funkciót kap, tette hozzá. Meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, miután a kormány megvonta a támogatást a Klaus Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett alapítványtól, közölte Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán emlékeztetett, a kormány felbontotta az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvánnyal kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Rétvári Bence hangsúlyozta, a forrás elvonás miatt elmarad legalább 25 nemzetközileg elismert kutató és 50 kiemelkedő tehetségű fiatal szakmai támogatása, valamint a tervezett kutatási környezet kialakítása is. Kiemelte, az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós is helyet kapott, akiknek munkáját a kormányzati döntés értelmében most félbeszakítják. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap reggel 6 óra 30 és délután 15 óra 30 között a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja. A hídmosást az északi Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik majd be. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Holnap többnyire erősen felhős, borult idő várható. Kiadós mennyiségű csapadékra kell számítani. Ma a délies, holnap az északnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérik. A csúcshőmérséklet holnap 17-18 fok körül valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

cseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigás szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta, a másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Molek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Meghiúsul az országos tehetséggondozási rendszer, megvonták a támogatást a Nobel-díjas Klaus Ferenc alapítványától. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósvai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a karmelita kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. Azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy megnyitják a látogatók előtt a karmelitát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, hogy milyen funkciót kap, tette hozzá. Meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, miután a kormány megvonta a támogatást a Klaus Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett alapítványtól, közölte Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán emlékeztetett, a kormány felbontotta az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványjal kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Rétvári Bence hangsúlyozta, a forrás elvonás miatt elmarad legalább 25 nemzetközileg elismert kutató és 50 kiemelkedő tehetségű fiatal szakmai támogatása, valamint a tervezett kutatási környezet kialakítása is. Kiemelte, az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós is helyet kapott, akiknek munkáját a kormányzati döntés értelmében most félbeszakítják. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap reggel 6 óra 30 és délután 15 óra 30 között a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja. A hídmosást az északi Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik majd be. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Holnap többnyire erősen felhős, borult idő várható, kiadós mennyiségű csapadékra kell számítani. Ma a délies, holnap az északnyugatira forduló szelet élénklökése kísérik. A csúcshőmérséklet holnap 17-18 fok körül valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el. Így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdélyi Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdélyi Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Meghiúsul az országos tehetséggondozási rendszer, megvonták a támogatást a Nobel-díjas Klaus Ferenc alapítványától. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósvai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a karmelita kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi, szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. Azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy megnyitják a látogatók előtt a karmelitát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, hogy milyen funkciót kap, tette hozzá. Meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, miután a kormány megvonta a támogatást a Klaus Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett alapítványtól, közölte Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán emlékeztetett, a kormány felbontotta az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványal kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Rétvári Bence hangsúlyozta, a forrás elvonás miatt elmarad legalább 25 nemzetközileg elismert kutató és 50 kiemelkedő tehetségű fiatal szakmai támogatása, valamint a tervezett kutatási környezet kialakítása is. Kiemelte, az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós is helyet kapott, akiknek munkáját a kormányzati döntés értelmében most félbeszakítják. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap reggel 6 óra 30 és délután 15 óra 30 között a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja. A hídmosást az északi Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik majd be. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta fajta előítéletnek. Holnap többnyire erősen felhős, borult idő várható, kiadós mennyiségű csapadékra kell számítani. Ma a délies, holnap az északnyugatira forduló szelet élénk lökése kísérik. A csúcshőmérséklet holnap 17-18 fok körül valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hídmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Meghiúsul az országos tehetséggondozási rendszer, megvonták a támogatást a Nobel-díjas Klaus Ferenc alapítványától. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. Kiadós esőzés jöhet a hétvégére viharos széllel. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy. Magyar Péter miniszterelnök ma élőadásban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósvai Gábor belügyminiszterrel megkezdte a karmelita kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy a várban zajló kormányzati beruházásokról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik, befejezetlen épület viszont nem marad. Azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy megnyitják a látogatók előtt a karmelitát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, hogy milyen funkciót kap, tette hozzá. Meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése, miután a kormány megvonta a támogatást a Klaus Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett alapítványtól, közölte Rétvári Bence. A KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán emlékeztetett, a kormány felbontotta az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványal kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását kéri. Rétvári Bence hangsúlyozta, a forrás elvonás miatt elmarad legalább 25 nemzetközileg elismert kutató és 50 kiemelkedő tehetségű fiatal szakmai támogatása, valamint a tervezett kutatási környezet kialakítása is. Kiemelte, az alapítvány kuratóriumában 4 Nobel-díjas tudós is helyet kapott, akiknek munkáját a kormányzati döntés értelmében most félbeszakítják. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. A NAV munkatársai igazoltatták, majd a vizsgálat során a magyar rendszámú autóból 8 csomag kokain került elő. A Petőfi híd megtisztításával folytatódik vasárnap reggel 6 óra 30 és délután 15 óra 30 között a budapesti közművek tavaszi hídmosási programja. A hídmosást az északi Pestről Budára vezető oldalon kezdik, és a déli Budáról Pestre vezető oldalon fejezik majd be. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élet tisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Holnap többnyire erősen felhős, borult idő várható, kiadós mennyiségű csapadékra kell számítani. Ma a délies, holnap az északnyugatira forduló szelet élénklökése kísérik. A csúcshőmérséklet holnap 17-18 fok körül valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó. Vagy inkább csúcsíves cseppkő.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretet Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgéphordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdubihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerületi kis utca, az Alig utca, azért kapta a nevét, mert nagyon rövid, mindössze egyetlen sarok az egész. Alig hosszabb, mint a város legrövidebb utcája, a Miatyánk utca. Az Alig utca a Lehel piaccal szemben található. Az egyik oldalról a Váci út és a Visegrádi utca fogják közre. Ezekre merőleges, míg a Viktor Hugo és a Röntgen utcák párhuzamosak vele. Bár a Röntgen utca pontosan olyan rövid, mint az Alig, neve mégsem irányítja a figyelmet a kurtaságára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk, hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.